kilométer van az Airbagsben. Lesütött szemben, megyünk majd haza, mert jó pár esőt megszegtem. Lábak a pedálon, nyomják a talpam, a szoktiba belefűbb bűnyolszak. Baszhatjuk, mint egy bulldozer, meg lehet, hogy meg itt túltoltam. Dobboys ülünk a furgonban, meg csillen a fényben az embléma. Itt teljesen más komfort van a faszban, csak a kis nem téma. Ezt már rég nem a szüleim kírtják, meg sokkal inkább a vétékre. Lépcsők össze, szóval hívták, pocsolyott a buforként, aztán szeszék le. Pár emelettel feljebb, Dracula indik a switchily WC-re. A háttérben pörög egy végjáték, amit kb. Ezt, amíg néztél már. A napot is régen láttam, csak a kóca nem voltam otthon. Big Boss Broski balfon, közben egy fullos gázgér jobban. A napot is régen láttam, csak a kóca nem voltam otthon. Big Boss Broski balfon, közben egy fullos gázgér jobban. Már sokkal jobb ide kinn, mint bent.

U-N-A-M-A-M-A-A-U-S. Mm-hmm.

0: A következő megálló
1: The Fabrics.
2: Come in, cousin. Be one of the family.

Jó reggelt kívánok, ez itt Fab, és most kezdik Fab Mix Tilos Rádióban 90.3 FM. Szeretném köszönteni mindenkinek, aki volt Tilos Marathonban, múlt héten, és volt is a Transglobal Underground koncert, ez volt 2015. Akarok ajánlani egy kis esemény a Transglobal Underground-ról, hogy Natasha Atlas, aki volt az zenekárban, és aki néha is játszik velük, lesz koncerten Szemi Bisseival, Kabucsiban, Szent Lélek tér 10, ez lesz kedden, június 25-en. És ma van műzik napja Franciaországban, Belgiumban, még biztos máshol is, és lesz sok koncert a francia intézeten, akkor akartok hallgatni zenét, akkor ott leszek 8-től, este 8-től, persze. Most indul a Fab Mix, egy óra zene, c'est parti. C'est parti pour une heure de musique, n'oubliez pas aujourd'hui c'est la fête de la musique, donc fête de la musique, fête du bruit. Je serai à l'Institut français à partir de 8h, mais n'oubliez pas qu'il y aura également plein d'autres groupes et d'autres trucs, notamment où le pianiste Marc Charmet, que je vous invite d'écouter, je crois qu'il joue vers 6h30, si je me rappelle bien, ou 6h50. Voilà, sinon il y aura le concert de Natasha Atlas, ce sera ce mardi au Kobuchi. Good morning everybody, this is Fab, Fab Mix is beginning now, I hope that you slept well. And Natasha Atlas will be in concert with Sami Bishai, it will be this Tuesday, 25th of June, at the Kobuchi, Saint Electaire number 10. So if you like Transglobal Underground, so you will like Natasha Atlas for sure. It's a little bit trip-hop with some kind of Arabic voices. It's quite nice. And today is the music day. It's the 21st of June. And of course it's the summer solstice, the longest day in the year and the shortest night. So it will be a little bit special, but a lot of music. Émission spéciale solstice d'été, Napfolduló Spécis Session Marigella. A legosszúbb nap, a legrövid éjszaka, és elég meleg van kint, úgyhogy vigyázzatok magatokra. C'est parti pour une heure de musique. Ciao, Wilson, sus dai. Trasvujte.

Az élet a 157. 547-es házának 6. emeletén megy tovább. A tolmács napok óta nem tűnik föl, akkor nem találkozik vele. A nő a napjainak döntő részét az ágyon tölti, a hátsó szobában, és egyetlen műsort néz, egy úgynevezett vakreklámot, ami abból áll, hogy bejön a csillogásba egy férfi és egy nő, aki láthatóan nagyon boldog, egy képtaps után oda mennek egy vitrínhez, ahol kék bársonyon gyémántok látszanak, gyémánt karórák, gyémánt nyakbavalók, gyémánt gyűrűk. Elmondják az adatokat, nagyon boldogan, vidáman, kacagva. Majd a végén előbb a nő, aztán a férfi széttárja a kezét, és elnézést kér, mondván, hogy nekik olyan kamerájuk, olyan technikai eszközük nincsen, amely ezt a ragyogást képes volna mérsékelni. Fölhangzik a gépnevetés, meghajolnak, kimennek, de a reklám kezdődik újra, bejönnek a csillogásba. Oda mennek a vitrínhez, a gyémánt fülbevallók nyakék és órák közé. Elmondják az adatokat, az árat. Aztán elnézést kérnek széttárt karral, hogy nekik olyan kamerájuk, olyan technikai eszközük nincsen, amely ezt a ragyogást képes volna mérsékelni. És nevetnek. És újra kezdődik. És a nő ilyenkor mindig együtt nevet velük. Akkor élete is változatlan. Járja a várost, járja New Yorkot, járja Manhattant, és keresi a rejtét. A rejtét, hogy hol látta már ezt, amit Manhattan neki jelent. De csak arról számolhat be nap, mint nap, hogy a rejtély nyitját, ami a várost életi nem találja. Annál inkább megtalálja a rejtély nyitját, a kéziratot illetően. Egyre zaklatottabb, ahogy telik az idő, és egy nap közli, hogy már megtalálta. Már megtalálta, és el fogja mondani. De akkor napokra visszavonul a szobájába, óránként leellenőrzi a laptopon az anyagot, hogy valóban megvan-e. Nem is megy ki a konyhába, nem megy ki a városba sem. Alszik. Reggel megfőzi a kávét, kimegy a vécére, míg a víz felfor. Egy ízben, amikor ül a vécét csészén, és szokás szerint nézi a kirincset, nézi a csempéket, oldalt, nézi a mennyezetet, akkor hirtelen észrevesz valamit, vagy jobb oldalt. Az egyik csempe körül kíván szedve a fúga. Kíváncsi lesz rá, hogy miért, hogy megkopogtatja, feláll az üvegére, megkopogtatja, és látja, hogy hallja, hogy üres belül. Akkor valahogy kiügyeskedik. A csempe kijön, és mögötte tényleg egy üveg van. És az egész üveg tele van fehér zacskókkal, ami olyan, mint a liszt. Sejtő, hogy mi ez. Gyorsan vissza is rakja a csempét a helyére, és arra gondol, hogy talán valaki a lenti szomszédok közül. És elhatároz, hogy majd elmeséli azért a nőnek. Többször a fejében is van, hogy elmesél, de aztán elfelejti, mert történik valami.

Az egyik reggel ugyanis. Csöngetnek. Négy ember áll az ajtóban. A nő nyit ajtót. Oda dugnak az óra alá egy papírost. A nő láthatóan nem ért semmit. Látja, hogy van tolmács nevét rajta. És aláírja a papírt, nem tudja, miről lesz szó. Az a négy ember nem is nagyon foglalkozik. Ilyen hóruk ember. Nem is nagyon foglalkozik a nővel, félretolják, bejönnek. Elkezdenek körbejárni a lakásba, méricskének. Aztán elkezdik lehordani, kihordani a lakásból az összes mozdítható cuccot. És ez így megy egész nap. A nő semmit nem ér, de nem szól semmit. Corinne bombán átsorol a folyosón, és nézi, mi történik. Mindössze a két ágyat hagyják ott, az egyiket a hátsó szobában, a másikat Corinne szobájában. És mint hogy Corinne látja a nőn, hogy nagyon meg van ijedve, ezért bekopog és bemegy hozzá, és leül az ágyra mellé. És akkor azt mondja, hogy ez itt az ideje annak, hogy elmondja, ami hosszú hónapok óta, hogy reménytelennek látszott. Hogy tudnék megértse, hogy mi végre született ez a kézirat. Hogy aki létrehozta, miért hozta létre. Nos, úgy érzi, itt az ideje, hogy elmondja, hogy eljutott ennek a rejtének a megoldásai. De ez el kell mesélje az utolsó három fejezetet is. Az utolsó három fejezet ismerete nélkül a tolmács szeretője nem fogja megérteni, hogy miről van szó. A Corsto Pitomi, a Gibraltári és a római fejezetről.

korábban is, a harmadik és a második fejezetben is elég erős jelei voltak annak, hogy a kézelet egy gyökeres fordulatra készül. Ez a gyökeres fordulat Isten igazából itt, a Korsztopitumi és Gibraltári fejezetben következik be. Tudnék, a Korsztopitumi rész, amikor Kasszer, Bengáca, Fálke és Tóth a Praetorius Fabrum embereiként megérkeznek Britanniába, és egy kísérő turma védelmében elindulnak Szegedonból Korsztopitumba. Akkor ez az út összesen négyszer íródik le a kéziratban. A szerző valamilyen oknál fogva négyszer ismétli meg. Talán, mint egy beégetse, hogy pontosan mi is történt ezen az úton. Hogy is jut el a Praetorius Fabrum négy embere Korsztopitumba. Valami hasonló történik a gibraltári fejezetben is, ahol ugyanez a Kasszer, Bengáce, Fálke és Tóth, második János portugál király térképészeti megbízottjaként érkezik meg Gibraltárba, hogy aztán áthajózzon az öblön Ceutába. De Gibraltárban ragad. Gibraltárban ragadnak, mert az öbölben kitör a rettegett, teljes szélcsend, a kálma csícsa. És ott állnak a hajók, a galeónik, fregattok, korvettek, hulkok. Ott állnak a velencei, genovai, kasztíliai, a breton, az algéri és a lisszaboni hajók. Rezzenetlen mozdulatlanságban, a halálos csendben. És egyetlen pici kis szellő nincs az öböl fölött. És ez az a kép, ami folyton az egész fejezet során állandóan megismétlődik. Mind a két fejezet, mesél most Kori a nőnek az ágyon, mind a két fejezet arról számol be, hogy a négy megbízott közül Kasszerrel valami szintén gyökeres fordulat történt. Kasszer figurája lényeges változása megy át. Előbb a Korsztopitumi, majd a gibraltári fejezetben. A Korsztopitumi részben ő az, aki négyük közül a britanniai hideget, Britanniának ezt a kibírhatatlan, csontig hatoló jeges szelét egyáltalán nem bírja, és már az első utat is reszketve, lázasan tölti. Úgyhogy amikor megérkeznek Korsztopitumba, neki sem tudnak kezdeni a megbízásnak, hogy tudnélik, járják végig az isteni vallomot, hisz ezért jöttek, és írjanak róla jelentést a császárnak. Ott kell maradjanak napokig, hogy valahogy helyrehozzák Kasszer egészségi állapotát, amit nem igen lehet igazán helyrehozni. Csak becsavarni lehet Kasszert bőrökbe, szőrökbe, és így indítani útnak. Reszket, fázik. Semmi egyéb tünete nincs. Egyszerűen Kasszer, a Korsztopitumi.

kérdés az, hogy amennyiben Señor Colombo esztelen vállalkozása célt ér, az a Gibraltárnak, és Gibraltárral a világnak, és a világgal a határoltnak, és a határoltal minden eddiginek vége lesz-e? Mert akkor elvész, jelentette Kitót, a rejtett végzet a fogalmakban. Értelmét veszti a meglévő és a meg nem lévő elrendelt különbsége. Eltűnik a megnevezhetetlen, és így a helyes, bár mérhetetlen arány az isteni és a földi dolgok között, hogy ez az egész felcserélje a véglegességet a felfedezés veszedelmes eufóriájával, a lehetetlent kutató figyelem sugárzó tartományával, a tévedésre ébredő és a tévedésből felébredt személyiség tiszteletével, vagyis hogy a sors láza helyett a józanság mámora jöjjön el. Igen, vette át a szót Kasszer, így hát a helynek rendkívüli fontossága van. Gibraltár, pillantott ki az ablakon eltűnődve. A Kálpe és az Abila sziklája, mondta csendesen. A Heraklészi kapu tehát, suttogta szinte, mely a semmire néz, nézhet most egyszerűen a valamire. Azzal elhallgatott, és elhallgattak akkor a többiek is. Csak ültek és bámultak maguk elé szótlanul. Az arcukra lassan leereszkedett egy árnyék, mintha a szélcsend a rettegett Kálma Csícsa öbölbe szorult fogjaira gondolna mind, az öbölre odalent, a ködre, az újra és újra odaszűrődő jajveszékelő hangra, a veszteglő hajók árbócai felől.

idáig az idézet. És Kurim akkor a britanniai részt eleveníti föl a nőnek, mondván, hogy aztán lejárt a pár nap haladék, amit Kasszernek adtak. A reszketése nem múlt, bőrökbe és szőrökbe csavarták, és elindultak, hogy a Praetorius Fabel mandátumának, parancsal felérő mandátumának értelmében végigjárják az isteni vallumot. És itt, mondja Corin, a kézirat, mintha hirtelen elveszítene minden féket, és egyre őrületesebben tör egy végletes pontosságra. Mintha azt sugallná, hogy nincs határa annak az útnak, amely a szerző, az ismeretlen, névtelen szerző számára a valóságot pontosan ábrázolni volna képes. Három dekúrióval, és mögöttük egy teljes turma 32 katonájával indulnak el, és járják be néhány héten keresztül a vallum teljes vonalát. Esténként a vallum meghatározott pontjain fekvő erődökbe húzódnak be, melegedni és az éjszakát eltölteni, és itt, hol Éjszika, hol Magniszol, Luguvallium erődjeinek melegében. Arról folyik a szó, hogy mi is a vallum igazi jelentősége. És itt megint egy olyan részről van szó, amelyet pontosan kell idézni.

Hiszen a kérdés az, meséli Corinne, hogy mit jelent a vallum. Mit jelent a vallum, és mit jelent az az ember, aki ennek a vallumnak a megépítésével nagyon-nagyon messzire jutott. Mert is benne ez volt a szép, a kifejtetlennel szemben felépíteni a választékosat, a szétaprózottal szemben a monumentálisat, a kiszolgáltatottsággal szemben a biztonságot, a megtámadottsággal szemben a védelmezőt, a vaddal a finomat, a fogsággal a korlátlanságot, egy szóval az alacsony rendű helyett, a magas rendűt. De úgy is mondhatná, mondta Bengáca épp, hogy a háború helyett a békét. Mert ez volt a meghaladhatatlan is a mindenek fölött. Az ember legnagyobb teljesítménye a béke. Az isteni Hadrianus és a rendíthetetlen Pax. És mindennek tündökletes jelképeit a vallum mérföldeken át. Hogy aztán ez az egész a maga belső tartalmát tekintve, a maga tökéletes ellentétébe forduljon. Hiszen már Gibraltárban, az albergeria asztalánál, meséli Corinne, a szintúgy véget nem érő beszélgetések ugyanis a ma legfőbbnek, a ma meghaladhatatlannak és mindenek fölöttinek az új kockázat és az új vakmerőség nagyszerű képességét, a személyiség bátorságát és kíváncsiságát, a megértés kiirthatatlan vágyát nevezték. A reggeli és az esti összejövetelek lázas zsivajában, az albergeria irdatlan földszintjén, a tétlenség hosszú napjai alatt, még az 1493-as esztendőn, és ezzel a világtörténelem egyik legdöntőbb hírére vártak, a hírre, hogy Colombo visszatér győzedelmesen, vagy örökre nyom a vész a világ vége utáni mérhetetlen homályba.

Idáig az idézet. És most képzeled el, hogy odakint a 157. utcán, a háztömb körül, ismét föltűnik egy kék kontinentál. Körbe megy az utcán, újra föltűnik, elkanyarodik balra, megkerüli a tömböt, újra fölbukkan a másik oldalon. Lassan megy, egészen lassan, úgyhogy a vietnámi fűszeres ki is néz és be is szól a feleségének, hogy egy kontinentál, egy Lincoln kontinentál MK3-as. Nézd, mondja az asszonynak, gyere, hogy micsoda rugózása van ennek a csodálatos kaszninak. Odafönt Corim és a nő persze semmit nem tud erről. Corim ül az ágyon, és mesél a nőnek, aki görnyedten a sarokba húzódva egy színes magazint lapozgat. Néha, ha valami zajt hall odakintről, megdermed a mozdulata, belehallgat

gyerekkorim nem egy egyszerű fogadó volt. Az Ábel Gréja inkább valamiféle gyűjtőhelye.

zűrzavaros rendszeren. Áttekinthetetlen zaklatottságban mosodák, irodák, fürdők követik egymást. Odalent pedig a földszint egyetlen hatalmas terében. Tulajdonképpen minden van, ami elképzelhető. Egyszerre étterem, vámház, orvosi rendelő, ivó, gyóntatóhely, pénzváltó és kupleráj, ahol különböző népek, minden, ami elképzelhető a mediterránumból, és különböző ellenségek élik itt életüket, és várnak a hírre. Itt van az algéri kalózok ügynöke is, a Capo Corsinók néhány képviselője, útban Tágyura felé. Van itt Morisco lőporáros. Itt van az aragóniai inkvizíció, néhány ágense. És itt ülnek Szefárnak és szicíliai testvéreik, ragyogó szemekkel, csodálatos arccal, néha elmerengve. De mindenki, bárhonnan érkezett is, ismétli Korim újra és újra, a nagy hírre vár. Ahogyan a brit fejezetben is, miután visszatérnek négyen Korstupitonban, elkezdődik egyfajta várakozás, mert Kassel egyre rosszabbul van. Próbálnak orvost hívni hozzá Eburakumból. Megetetik kígyó hússal, megitatják denevérvérrel, de nem segít semmi. Nem fáj semmilyen, láza már nincs, de csillapíthatatlanul reszket és fázik. Akkor tűnik föl, meséli Korim, mindkét fejezetben, nagyjából azonos ponton, Masterman is. A brit fejezetben aképpen, hogy olykor tisztáljuk látogatásra, egy-egy vendég érkezik a Korstupitumi házba, akiktől Kasszelék először hallanak, a Frumentariusok itt tartózkodó vezetőjéről. A maga körül félelmet keltő Mastermanról, akiről sutogva tudatják Bengazzának és Farkénak és Tótnak, hogy a császár bizalmasa. Nem tesznek fel kérdéseket. Sőt, meséli Korim, kerülik, hogy Kasszel előtt szóba hozzák Mastermant. Bizonyos szempontból fogalmazhatunk úgy is, mondja Korim, hogy az elkövetkezendő napokban, míg a jelentést írják az isteni vallomról, hallgatnak Mastermanról. Hallgatnak, vagyis várják. Mint ahogy hallgatás és félelem fogadja a gibraltári fejezetben is, amikor a Kálmár Csícsa 7. napján Mastermann, mint a genovai dominant különleges megbízottja, elhagyja a kukkát és megérkezik az Albergeriába, hogy ott várja ki a Kálmár Csícsa végét. Félelem és csend fogadja. Elfoglal egy szobát kíséretével, aztán lejön a földszintre, és mintha ismerné őket. Négyük mellé telepszik az asztalnál, és mintha tudná, honnan érkeztek. Második János zsenialitását, uralkodói bátorságát dicséri. Majd attól kezdve napokon át egyetlen dologról beszél, Genova szelleméről. És ez a pont ismét egy olyan fontos része a Korim történetének, amit pontosan kellene.

partra lépésének első estéjén, melyek Rendre Kasszerik társaságában zajlottak le. Egyik koncsóval rendelte a másik után. Töltött, ivott és töltött újra, és biztatta a többieket is, hogy ígyanak vele bátran mindannyian. Aztán a háta mögé oda gyűlő kurvák sóvárgó karéjában csak beszélt és beszélt. És senki nem mert közbeszólni, mert Genováról és a világ feletti minden eddiginél nagyobb hatalomról volt szó. Genova. Ejtette ki a szót egészen úgy, mint aki ezzel lényegében már be is fejezte, és Genova. Tette aztán még hozzá, és neveket sorolt. Ambrosio Boccanera, Ugo Vento és Manuel Bessagno nevét. De mivel látta, hogy hallgatóinak ezek egyáltalán nem mondanak semmit, odajolt Bengazzához, és csendesen megkérdezte tőle, hogy akkor talán majd Bartolomeo, Daniel és Marco Lomellini lesz egy kicsit ismerős? Nem, rázta meg a fejét Bengazza. Mire Masterman Tuthoz fordult, hogy olyan Baltazar Suarez nevezetes mondat, ami szerint olyan emberek ezek, akik az egész világot sem tartják túl nagynak ahhoz, hogy megszerezzék. Neki mond-e valamit? Nem, nem mond. Felelt a Tuth megzavarodva. Pedig az egész világot, bökte erre mutató ujját Tuthra Masterman. Eképpen hangzik a tökéletes megfogalmazás, állította. Mivel nem csak, hogy az övéké lesz hamarosan, hanem a következő példátlan eset áll elő. Genova nagy korszaka eljön, majd elmúlik a dolgok természete szerint. Nem így azonban a genovai szellem. És úgy ugyanis a világ Genova kihuntával is majd a genovai rugóra jár, és akarják tudni, mi a genovai rugó? Kérdezte, és poharát feltartotta a fényben. Nos, az, amikor a nobili novi, vagyis az egyszerű kereskedők világát legyőzi a nobili vecchi, a pusztán pénzzel foglalkozó kereskedő, más szóval a genovai géniusz, dörgött rájuk Masterman. Mi az asszientok és a hurro de rescuardók, a váltók és hitelek, az értékpapírok és a kamatok, egyetlen kifejezéssel tehát a Borsa Generale rendszerének kidolgozásával megteremt egy vadonatúj glóbuszt, ahol a pénz és műveletei már nem a valóságra épülnek, hanem az értelemre. Ahol a valósággal való foglalkozás már csak a mezítlámas szerencséteneket sújtja. A genovai győztesnek csak és kizárólag a negociáción dei cambi jut, azaz összefoglalóan, mondta Masterman zengő hangon, új rend jön létre a földön, ahol az, ami uralkodik, átszellemül, és ahol a banchieri di contók, a cambiatórik és a heroldik, tehát nagyjából 200 ember Lyonban, Besançonban vagy Piacenzában időnként azért gyűlik majd össze, hogy nyilvánvaló legyen, ővék a világ, ővék a pénz, a líra, az ancsó, a maravédi és a dukát, a reál és a livre tournois mögött, ővék a korlátlan hatalom. 200 ember mindössze, eresztette le a hangját Masterman. Aztán megforgatta a bort a poharában, oda biccentett a társaság felé, és az utolsó csepp.

Egy hosszú csend után Corin visszatér a brit fejezethez, és azt meséli, hogy a vég elég gyorsan következett be karszkapitumban. Mert az utolsó kaland, amelyet már Kasszel nélkül tett meg a három megbízott, egy magánút egy szentélybe, egy részvétel egy rituáléban. Ez azzal a szomorú eredménnyel zárul, ami a hosszú ideig hallgatnak, amikor visszatérnek Korsztapitumba, hallgatnak Kasszel előtt. De Kasszel nézi őket, és várja, mert érzi, hogy valami történt az úton. De nem tudja meg soha, hogy az történt, hogy amikor visszafelé a kísérő turnával megálltak egy manziónál, akkor hirtelen, amikor egy pohár forró bor elfogyasztása után visszaültek a lovakra, egy hihetetlen gyorsasággal érkező lovas csapat élükön, ha már a leírásokban jól ismert Mastemannal, szinte lesöpörte őket az útról. Mastemann csak egy pillantást vetett hármójukra, de ez elég volt ahhoz, hogy a korszupitumi napoknak véget vessenek. Nem szóltak semmit Mastemannról Kasszelnek. Összecsomagoltak, a jelent is leadták a futároknak, hogy vigyék meg a Praetorius Fabrum személyhez. Ők meg visszaindultak Szegedunon felé. A pokrózba szőrbe bőrbe csavart a reszkető Kasszelrel, és aztán úgy vágtak neki a Tyne folyó torkolatából a csatornának, hogy pontosan tudták, mi vár rájuk majd a túloldalon, és mi vár rájuk a birodalomban. Egyedül Kasszel nem tudhatta meg, Kasszel, aki soha nem tudta meg, hogy átjut el csatornán. A befejezés a gibraltári fejezetben is gyors, mert azon az estén, az utolsó, amikor aztán már emlékezetes szavai elhangoznak, még néhányszor, mint akik nem hisznek a fülüknek, mint akiknek idő kell az, hogy felfogják aztán a szavainak értelmét, néhányszor megkérdezik tőle, kétszer, egészen biztos. Aztán fölmennek a szobáinkba, és többi nem jönnek le, egészen addig, míg meg nem érkeznek az első hírek arról, hogy a magúk lejöttek a sziklákról a vízhez. Aztán, hogy néhány Capo Corzino egy öreg albatrosz látott egészen alacsonyan repülni a víz felett, és erről már tudja mindenki, ami aztán valóban be is következik, hogy a kálma csícsának vége, föltámad a szél, elindul

Korin elér idáig a történetben. A nő már alszik az ágyon. Korin betakarja, és a teljesen üres lakásba visszamegy a saját szobájába. Lefekszik, de aludni nem bír. Nem bír egészen reggelig, amikor arra riad föl, talán csak pár perces alvás után, hogy valaki vadul csönget az ajtón. Ő nyit ajtót, ugyanaz a négy horuk ember, félre tolják Korimat az ajtóba, és elkezdődik valami ugyanolyan érthetetlen, mint az előző napon, csak most fordítva. Irgalmatlan mennyiségű dobozt, csomagot. Egyelőre még Kori még számára érthetetlen rendeltetésű tárgyak özenét hordják fel terrótóról. A sarokba, ahol Kori már adodom neki egy nagy lila szalvát, Kori felemel, és elolvassa, ami rá van írva. Start over again. És nézi a nőt, aki szintén kijön a szobájából, és látja, hogy talán az újabb fordulattól még nagyobb szorongás lesz urránél. Ezért, hogy elterelje a figyelmét. Teljes felfordulásban, ahogy nőnek a dobozok, csomagok, ahogy beterítik délutánra az egész lakást, minden helyiséget, és ők valami kis helyet keresnek, ahol le tudnak ülni, és majd beszélni kezd neki. És azt mondja, most már ott tartunk, hogy elmondhatom. Annyi hónap hiába való kutatás után rájöttem a kézölt rejtélyre. Mert a római fejezet most ki tudja hanyatszor újra olvasva. Már egyértelműen bebizonyította a számomra, hogy aki írta, az először is őrült. Hogy őrült írta az egészet. Mert itt a római fejezetben egyszerűen elszabadul a pokol, olyan iszonyatos sebessége lesz a szövegnek, ami szinte elviselhetetlené teszi az olvasást. Hogy a mondatok egész egyszerűen mindent magukba akarnak fogadni, mindent egyszerre akarnak kifejezni, mindent, ami csak elképzelhető abból a pontból, ahová Bengáze, Falke és Tóth ebben a fejezetben odaáll. Talán úgy 80-100 méterre csak az Aurelianus-i városfalak egy kapujától, a portápiától. Lábukat egy Mercurius szentélyre téve. Az utat figyelik, hogy jön-e az úton valaki. Itt a szöveg meséli Korin, mert teljesen felszámolja a történetet. Tulajdonképpen nem egyéb már, mint egy őrületes leltár. De ahhoz, hogy pontosan megértessen, mi is áll a római fejezetben, ahhoz szeretném pontosan idézni, mi történt Korinban az utolsó napon.

olvasta az irtózatos és egyre irtózatosabb mondatokat, és beütötte őket a gépbe. De a feje nem ott járt, a feje egészen máshol járt, mesélte most a nőnek. Így aztán mindaz, ami még hátra volt a kézzel az utolsó fejezetéből, szinte magától került fel a képernyőre. És hát volt még hátra jócskán, mondta, hisz ott állt előtte az egész anyag az útról, a közlekedés eszközeiről, és Marcus Cornelius Mastemarról, aki ezeken az oldalakon, mint egy búcsúzásként, kurátor viárum nevezi magát. Az útról tehát, hogy hogy kellett megépíteni. Vagyis a lehető legrészletesebben arról, hogy mi az a statumen, mi az a rudus és nucleus és pavimentum. Egy út kötelező méreteiről és két oldaltag ízlevezető árkokról, valamint a krepinidesről és a milliáriumok elhelyezésének és feliratozásának szabályairól. Aztán, hogy miképpen működött a centuria accessorum velatorum, az utak karbantartására létrehozott híres augustusi alakulat. Majd pedig, hogy mivel közlekedtek itt, azaz elsősorban a rengeteg kocsiról és szekérről, a carpentumoktól a kárukákig, a rádáktól az eszénumokig, és természetesen a legtöbb a virulták, a petoritumok és a káruszok mellett a kétkerekű tető nélküli cíziumokról, hogy végül már csak Mastemon maradjon. Pontosabban a mindenkori kurátor viárum alapvető feladatainak és hatalmának a leírása, de persze ez az egész beleömlesztve a központi képbe, ahogy Vengáce Fálka és Tóth Állak a Merkúrius Szenténél és a Viápiát figyelik, hát ha valaki mégis feltűnik rajta. Most lehet, meséli Corin, ő csak írta be a gépbe az utolsó mondatokat, de az agyában bent valami egészen más zajlott le percről percre. Mert bent minden dübörgött, zúgott, zakatolt és csattogott, miközben megpróbálta megfogalmazni, mire is jutott abban a fényben, hiszen hát hol kezdődött, kérdezte önmagától. Ott felelte, a levéltár után, mikor hazavitte annak idején, és elolvasta újra és újra, hogy újra és újra megkérdezze, jó, de minek és minek és minek? Ez volt az első kérdés, de ez volt az utolsó is, és ez foglalta magában az összes többit is, hogy tudnélik, ha nyelv is az, amit a kézirat itt használ, akkor is miféle beszéd, hisz jól láthatóan nem szól senkihez, és hogy miért nem fektet rá súlyt, hogy az irodalmi művekkel szemben támasztott követelmények minimumának legalább megfeleljen. És egyáltalán, hogy mi ez, ha nem irodalmi mű, mert nem hasz ez nyilvánvaló. És miért van, hogy a szerző a dilettáns megoldások tömegét alkalmazza, és közben esze ágába sincs félni attól, hogy dilettáns legyen? És egyáltalán, látszott az izgalom Corin tekintetében, hihetetlen élességgel leír négy figurát, és beveti őket a történelem egy pontján. Miért éppen ott és nem máshol? Miért éppen ez a négy és nem más? Mi az a köd, amelyből folyton elővezeti őket? És mi az a köd, amelybe kivezeti? Miért ismétlődik meg újra minden? És Kasszár a végén hova tűnik el? És mi ez az állandó, örökös rejtélyeskedés? És mi ez a fejezetről fejezetre fokozódó türelmetlenség? Ki Mastemon? És miért, hogy minden esemény vele mindig ugyanarra a rugóra jár? De ugyanarra jár a többiekkel is. És legfőképpen, miért őrül meg teljesen, aki ezt írta, bárki is ő, akár tagja a Vlasics családnak, akár nem, és írása csak véletlenül került a Vlasicsok fasciklusába. Egy szóval emeli fel a hangját Corin az ágyon, hogy mit akar végső soron a kézirat, mert valami oka kellett, hogy legyen, valami oknak, mondogatta magában ő, Corin, akárhányszor csak erre gondolt, kellett itt lenni. És akkor eljött az a nap, innentől nézve, most nem tudja már pontosan a harmadik vagy a negyedik visszafelé, belefogott ebbe az őrült hatodikba, nekilátott az ördögi mondatoknak, amikor egyszerűen csak kigyúlt a fény. És egy pillanat alatt világos lett az egész, nehéz ezt megmagyarázni, hogy addig miért nem, és most éppen miért. Ő azt hiszi, azért épp most, vagyis akkor, három vagy hány napon ezelőtt, mert már pont eleget gondolkozott rajta az elmúlt hónapokban. És a gondolatai megértek rá, hogy végre világos legyen, és egész határozottan emlékszik rá, hogy amikor mindez zajlott benne, ez a fény és megértés dolog, akkor a szívét melegség öltötte.
ő most nem szégyeli, hogy így fejezze ki. Sőt, lehet, hogy így is kellett volna kezdjen, mivel nagyon valószínű, hogy ebből indult ki az egész. És ebből támadt az a világosság is, hogy elöntötte a melegség a szívét. Nem akar egyáltalán érzelmeskedni, de hát így történt. Egy valaki, egy Vlasics, vagy ki neki látott, hogy négy csodálatos, tiszta, angyali férfit kitalál. Négy szeretetre méltó, lebegő, végtelenül finom alakot, gyönyörű gondolatokkal. És végigfutva a ránk eső történelmen, keres benne egy pontot a számokra, amelyen át kivezetheti őket. Igen, mondta Korib. A kivezetőt, azt kereste a számokra az a Vlasics, vagy bárhogy is hívják. Kereste, de nem találta. Valamilyen teljesen légies, irreálisat. Őket négyen beleküldte a teljesen reálisba. A történelem. Vagyis a háború körökké valóság. És megpróbálta letelepíteni őket ott egy-egy ponton, amely békét ígért. De soha nem sikerült, pedig egyre pokolibb erővel, és egyre ördögibb hűséggel, egyre démonibb érzékletességgel idézi fel ezt a reálisat, és írja bele a saját teremtményeit, de hiába, és egyre inkább hiába, mert csak háborúból háborúba vezet számukra út, háborúból békében nem. És ez a Vlasics vagy ki, egyre inkább kétségbe is esik ebben az egyszemélyes dilettáns rituáléban. És a végére megbolondul teljesen, mert nincs kivezető egy kisasszony, mondja Corinne, és lehagyja a fejét. És ez neki, aki annyira megszerette már ezt a négy férfit, kimondhatatlanul fáj. Ők négyen, Bengalce, Falketút, és a végére eltűnő Kasse. Olyan mélyen élnek már benne, hogy most alig talál szavakat, amikkel elmondhatná, hogy csak viszi őket erre arra a szobában az út. Hordja őket ki a konyháig, aztán meg vissza a szobába, mert hajtja valami. És szörnyű ez, kisasszony, néz Corin kétségbe esett szemekkel a nőre. Nincs meg számukra az a kivezető út, hogy most már így nevezze. Csak háború és háború mindenhol. Még ő benne is, és végül. És most, hogy ráadásul kész is, és bent van már az egész anyag az interneten, igazán nem tudja, mi vár rá. Mert eredetileg azt hitte, arra épült minden terve, hogy a végén megnyugodva indulhat el majd az úgynevezett utolsó útra. De most a lelkében ezzel a fájdalmas tehetetlenséggel kell elindulnia. És érzi, hogy ez nem jó így. Valamit ki kéne találnia. Valamit mindenképpen, mégsem viheti őket magával. Valahol le kéne tegye. De nem, a feje ostoba, kongó, őrült. Csak fáj és nehéz, és le akar szakadni a nyakáról. Csak fáj az egész. És nem jut az eszébe semmi. És akkor azt mondja Corin, hogy még csak azt sem tudja elárulni, hogy mi a vége, mert egyszerűen nincs vége.

Sziasztok, Tilos Rádió hallgatók, kezdődik a műsor. Az utóbbi adásokban, ez már több hónapja tart, a magyarországi zeneéletnek így a 70-es, 80-as éveit nézegettük, és ugye abban a legfontosabb ilyen dolog, ugye ez az Új Zenei Stúdió nevű társaság volt, és annak tartok most így ennél az ifjabb generációjánál, mármint, hogy ők is már így 70 évesek legalább, de hogy és akkor a múltkor szó volt a Dukai Barnabásról, aki egyébként most is így részt vesz a zenei életben, és mindenféle improvizációkat csinál különféle jazzzenészekkel, meg ilyen, szóval ilyen experimentális határterületeken. És akkor a múltkor ott hagytuk abba, hogy így csak egy egészen picit róla. Igazából ahhoz pont illet, hogy amit addig így találtunk Sári Lászlóról, szóval, hogy egyrészt az a szellemi alapzat, amire épül, az nagyon hasonló. Ugye van ez a sajátos magyar, nem is tudom, minek nevezem, magyar misztika, vagy metafizika, vagy szóval, hogy van valamilyen szellemiség, ami főleg Vörös Sándorhoz volt akkor köthető. És erre sok mindenki reagált érdekeseket, mármint az egész Vörös Sándorra, ugye az, hogy a nagyon is eleve nagyon dalszerűre komponált verseiből, akkor kihozni azt, ami benne van, a tényleges dalt, és ilyenek is történtek több szerző által. Ez érdekes, hogy így ezek a dolgok zenei kultúrákon átívelően, tehát hogy ugye, mit én, a Sebő, meg Kaláka, meg ilyenek, de ugyanakkor meg a Ligeti, aki először, még régebben Kodály, Vörös Sándor zenésíteni meg, és akkor eljutunk egészen Jenei, meg Sári, és akkor ilyenek, és közben meg az a fajta ilyen távol-keleties szellem, ami nek a központjában mik vannak, hát valamilyen módon ellenpontozza a nyugati vallásosságot, és ugyanakkor ezt a nyugati ilyen racionalizmust is, hogy semmi sem igazán biztos, és hogy ebben is tulajdonképpen egy egész jó szellemi biztonságra lehet leállni, hogy az ember mondjuk például a teljesség felét, vagy a Tao Te Ching fordítását elolvassa, de akár azt, hogy a verseiben mik jönnek meg. És azért veszek ennyit Vörös Sándorról, igazából most én is elveszettem a fonalat, hogy miért veszek ennyit Vörös Sándorról, mert mondjuk az, hogy ezeknek a zeneszerzőknek a gondolkodásában ő fontos, de a másik ilyen, amit, ha megfelelő műveket összevetjük, akkor tulajdonképpen azt látjuk, hogy ezek a szerzőknél találunk egy ilyen nagyon érdekes, ilyen statikus zenekari hangzást, ami tényleg mindenkin végigmegy, szóval, hogy így mindenkinek megtetszik az, hogy így akár félig tonálisan, akár teljesen kromatikusan így be lehet így az egész zenei teret rendezni ilyen hosszú hangokkal, amik vagy úgy keletkeznek, hogy Kézsnél eredetileg úgy keletkeztek, hogy nagyon sokszor, hogy a Kézsnek a késői műveiben, amik ekkor még nincsenek kész. Tehát, hogy ez valahogy egy időben keletkezik, mert mindig arról is szoktam beszélni, persze fontos, hogy ezekre ugye különféle nyugati zeneszerzők is hatottak,
és a nyugati zeneszerzőkből is mik hatották, hát mondjuk leginkább az, hogy az alkotás folyamatát megragadják, nem konkrétan a hangzás, vagy nem konkrétan a zenei elemek, de például, ami Magyarországon mondjuk Vörös Sándor, az mindenhol máshol meg mondjuk különféle valóban japán, meg kínai, meg indiai mesterek, és ugye Cage-nek tényleg volt egy ilyen japán zen mestere, meg valamilyen indiai is, és akkor abból ő létrehozott magának nyugati fejjel egy külön keleti fejet. És akkor nem is tudom már, hogy ez most érzékelhetető-e, hogy mondjuk ezek a mondatok, amik mint mondjuk egy 20. század közepi ember számára nagyon újnak hatottak ahhoz képest, amiben ő felnőtt. Tehát, hogy így szóval, hogy ennek a filozófiának a hangulata is más. És akkor eljutunk oda, amit Cage hirdetett a zenéről annak idején, hogy megnéztem mondjuk azt, hogy a klasszikus zene hogyan jutott el addig a fázisig, ahol ő belépett a zenetörténetbe, és hogy azt találta, hogy mindenki nagyon kifejezi magát, és hogy minden nagyon személyes, és minden nagyon törekszik valamerre. Mindennek dramaturgiája van, mindenben tényleg valami drámaiság van, és ilyen hangulatok festődnek le zenei nyelven és zenei módszerekkel, tehát vidám, szomorú, és hogy a zene egyfolytában vagy kifejez valamit, vagy ábrázol valamit, és akkor ugye deklarálta azt, hogy ebben nem hisz, és ez nem akar személyeset, és nem akar önkifejezést, és nem akar törekvéseket benne, nem kell eljutni valahová. Ezek nagyobb a saját szavai, amit most így más sorrendben, de így kirakok ide. És hogy amellett persze, hogy mindenféle konkrét művészeti irányzatok és konkrét zeneképzési metódusok valahogy átmentek ezeknek a mi szerzőinknek az agyán, úgy akkor a valahogy megvolt a zenei leképezése. Annak ellenére, hogy nem akartak zenei leképezésről beszélni, pont amiatt, amiért két sem akart. De valahogy mégiscsak ennek a A nyugati izgalmak és nyugtalanságnak az ellenképeként ott hódított ez a keletiesnek nevezendő ilyen én nyugalom, ami viszont akkor már zenében kifejeződik, ez a nyugalom, tehát megszületik az, hogy mondjuk hosszú hangzások, amik a Cage-nél, és ezt félbejtem, ezt a mondatot, hogy Cage-nél úgy néz ki, és ez így a 80-as évek, nyilván a második fele is még egy halál előtti két év, szóval, hogy így abban így úgy alkotott Cage, hogy jut eszembe, hogy nézzünk is meg valamit ebből, de mondjuk, hogy csak egy-két dolgot írt le a papírra, tehát hogy túl volt már azokon az évtizedeken, amikor mindent csak rajzol, és mindent csak gondol, és nincsenek konkrét hangjegyek. Itt konkrét hangjegyek vannak, de nem. De ugye azon, hogy egyrészt ugye föltalálta a grafikus kódot, nem egyet úgy találta föl, páran feltalálták a grafikus kódot, meg az instrukciók alapján zenélést, mind zeneművet, és ezen kívül ő még azelőtt kicsivel, 10 évvel, de az is úgy is felfogható, hogy 20, feltalálta a véletlennel komponálást. És akkor itt most ott tartunk, hogy a véletlen Cage számára azt jelenti, hogy mondjuk egy-két hangjegyet leír,
és utána azoknak időkereteket ír le, és akkor tulajdonképpen egy idő után az összes kottája úgy néz ki, hogy olyan egy-két kör vonalak között, mármint hogy ez most így a kotta szabatos leírása, tehát hogy egy-két kotta fej különböző hangszerek számára, és akkor, akkor az idő pedig nagyon lazán van meghatározva, és akkor az a keretek között kell mindent betartani persze. Szóval is fontos, hogy amit Cage ír, azt ugye be kell tartani, de hogyha annyit mond meg belőle, hogy két időpont között kell annak megszólalnia, akkor az lesz belőle. Most éppen keresem, hogy mi van itt, várjunk csak, mondjuk hallgassunk bele random egy ilyen Cage műbe most. Ez éppen a hát, hallgassunk bele az elejében.

mondjuk hallgassuk idáig, és hogy igazából pont ez a mű, amit most hallunk, ez későbbi, mint a hatása, tehát hogy később is az a folyamat korábban elkezdődött, de igazából itt így az új zenés stúdiós zeneszerzők azok bár legjobban tényleg most ezek az a number pieces ilyen gyűjtőfogalom alá szervezett kés darabokhoz hasonlítottam, és tényleg elég működő összehasonlítás, és ez tényleg a 80-as évek második felétől 92-ig készültek, és így ugye ők pedig ugye az, hogy egészen 1970-től ugye eljutottak mondjuk, nem tudom, szóval, hogy ebben az időben Jenei Mera halotti szertartáson dolgozott, és az már teljesen másfajta zene, az már ilyen európai értelemben vett oratórikus, ilyen magnum opus tételekkel és liturgiával és mindennel. Egyébként ugye az a mű, amit most aki fenn volt e hét kedről szerdára virradó éjszaka 2-től 5-ig, az meghallgathatta, meg még egy utólag is vissza lehet keresni, szóval hogy ez egy majdnem 3 órányi ilyen koncertdarab, de hogy eközben más szerzőknél pedig, tehát úgyhogy megnézzük megint Sári Lászlót, és nézzük meg, akkor mondjuk, mit tudom én, tényleg nem is keresgélem, hogy ő sokféle dolgot csinált, de mondjuk az, ahogy így mit tudom, például a Kánon a felkelő naphoz, hogyha azt megnézzük, és az előbb készült, mint ez az 1982-es. Hoppá, igen, keverem, ez egy másik kórusmű. Na, itt a Vörös Sándor az úgy lép be a dolgba, hogy... Na mindegy. Hanem mondjuk itt van a Teli Hold című, ami egy kicsit később, de ez se ilyen közvetlen a Cage Number Pieces hatása, hanem inkább csak az, hogy amit ugye az egész életmű sugalmazott addig. Itt volt az a Teli Hold.

és ezt a múltkor végig is hallgattuk, most nem, és akkor erre, mint saját magának választ, és az általában úgy szokott lenni, hogy vagy egy lemezen, vagy egy koncertműsoron belül egymás után következnek, hogy, tehát ugye ez tulajdonképpen két összefüggő darab, ugye a Teli Hold után az És a Nap című darab, és az még fontos, hogy itt a nap után kérdőjel van, tehát hogy És a Nap, és hogy ez egy kérdés, és előtte meg három pont, tehát hogy ilyen módon illeszkedik mondjuk a Teli Holdhoz, irodalmilag, és nézzük, hogy zeneileg hogy illeszkedik.

Na most meghallgattuk az egész művet, ez tehát Sári Lászlónak az És a nap című darabja, ami a múlt heti Teli Hold című darabra a válasz, és azt nem tudom a pontos módszert, hogy hogyan készült, de itt is valamilyen hangmatrixból kiindulva kezdett komponálni. És ugye az van, hogy így nála, meg tényleg sokszor az van, hogy

valami sajátos módon. És akkor az például meghatározó, hogy ebben a darabban, mit tudom én, szóval le lehet hozni a szintig is, hogy voltak rövidebb és hosszabb hangok is, és hogy a hangok nagyon sokszor egyedül szólaltak meg szemben mondjuk más munkákkal, amikor meg ilyen nagy tömegekben jelentkeznek. És akkor még az, hogy mondjuk, hogy a teljes kromatikus felületen minden hang megszólalhat, amitől akkor ugye a modern zenei sajátosság egyik ilyen mondjuk alapközhelye, hogy valami kromatikus, illetve atonális, és akkor mondjuk ez sem tonális, de atonálisnak se lehetne nevezni, mert hogy mondjuk az összes hang egymáshoz képest mindig valamilyen skálán helyezkedett el, ami azt jelenti, hogy az végig is a zenének a legősibb felfogása, tehát hogy így skálán megyünk föl meg le. Na most, amúgy nem, most már nem róla akartam beszélni, mert őt tudjunk, mert túltárgyaltuk, hanem elkezdődött az, hogy itt van Dukai Barnabás, és a múltkor meghallgattuk ezt a művet, most csak így hallgassunk bele.

Na és akkor ez is olyan, hogy ez is ilyen, ez körülbelül akkor készült, amikor Cage elkezdte a Number Pieces sorozatát, nem sorozat igazából, csak azok a darabok, amik ebbe a gyűjtőnévbe kerültek bele. Szóval, hogy de most azt akartam megmutatni igazából, hogy hogyan kezdődött ennek a szerzőnek a zenei pályája, és akkor ezt a darabot kell megmutatni. Ez 1978, tehát tényleg ahhoz képest, hogy ő így az új zenei stúdiónak az újabb generációja, ez egy nagyon korai dolog. És na nézzük meg, hogy viszonyul ahhoz a szellemhez, ami ott, ugye, amit már így körbejártunk. Az a címe ennek, hogy Rondino, amely a szívhez szól.

Na szóval, ez ennyi, ez az egész darab, és az a címe, tehát ismétlem, ez ugye Dukai Barnabásnak az egyik korai kompozíciója, 1978, hogy Rondino, amely a szívhez szól. És akkor most először is elemezzük így a címét, próbáljuk meg. Tehát, hogy az a cím, hogy Rondino, és úgy elelvétve létezik ilyen szó a zenei irodalomban, ugye létezik egy olyan forma, és az azt jelenti, hogy akkor van egy ilyen műfajunk, hogy rondó, ami többnyire azt jelenti, hogy mondjuk van egy téma, az a kezdődik, és azzal is végződik, és valamilyen módon egy zenei refrénként szolgál az egész formában, tehát az azt jelenti, hogy mondjuk a téma és a következő elhangzás között van valami más, ami nem az. És igazából ez definiálja azt, hogy mi az a rondó. Szerintem ezt legtöbben tudjátok, de ezt most gyorsan átismételtem. És akkor az van, hogy kaptunk egy ilyen szót, hogy rondino, ami egy ritka szó. Annyira ritka szó, hogyha mondjuk, mit tudom én, tehát ilyen magyar környezetben, mármint ilyen művelt magyar környezetben az ember azt mondja, hogy rondino, akkor egyből erre a darabra fog gondolni. Holott, hát mit tudom én, hogy azért, mit tudom én, 18. század óta léteztek itt meg ott ilyen darabok, mert az, hogy rondó, az ugye abból képezhető kicsi időképzőből ez a dolog, de nem nagyon szokták. Na és akkor ezen túl lendülve most akkor nézzük meg azt, hogy mi az, hogy rondino, amely a szívhez szól. Igazából nem tudom, mert hogy ugye, egyenként megnézzük azt, hogy azon túl, hogy az új zenés stúdió művészei mindig újabb és újabb módszerek és világok után kutattak, azért megvolt a saját, közben úgy valahogy egymással is interakcióban, meg ezekkel a nyugati talált tárgyak a hatására, de hogy fejlődtek saját maguk, és mondjuk mindenkinek megvolt a saját világa, és akkor most azt akarom tulajdonképpen megnézni, hogy az övé micsoda. És akkor egyrészt az van, hogy mondjuk, hogyha tényleg a Sári Lászlóval összehasonlítjuk, akkor ugyanez az általában ugyanez a tulajdonképpen bizonytalan képzés az egyik hangnak a másik után, mert többnyire nincs egy követhető logika abban, hogy melyik hang fog következni, és nincs egy tradíció sem, ami eligazíthat benne, de persze bizonyos dolgokat meghatároz továbbra is a tradíció, de hogy ez azt jelenti, hogy akkor nem megyünk valahonnan valahova, hanem egyszerre több helyen vagyunk. Ami a kifejezetten nem nyugati gondolatvilág, és akkor ezt már így összeszedtük, hogy ők honnan szedték össze, de hogy mondjuk szerintem a Dukainál azt kell leginkább kiemelni, mondjuk a többiekhez képest, hogy ő neki borzasztó nagy affinitása volt az abszurdra. Hogyha még emlékeztek, hogy a Vidovszkiról mit mondtam, akkor tulajdonképpen őre is mondhattam volna ezt, azt hiszem, hogy pont nem ezt a szót használtam rá, de őnek is volt mondjuk egy ironikus látásmódja, és akkor ott is bizonyos dolgokat ezzel a szóval lehet leírni, hogy abszurd, de a Dukainál ez valahogy, nem is tudom, hogy fejezzem be ezt a mondatot, de hogy mondjuk, hogy önnal sokkal inkább ott van, tehát, hogy ez tulajdonképpen, hogyha indulunk azon a vonalon, hogy mit szerez számunkra a keleti filozófiáknak az általunk való megfejtése, mit ad nekünk a keleti filozófia, akkor az is lehet, hogy hasonló eredményre jutunk, mint akkor, amikor mondjuk a 20. század elejé abszurdista filozófusok és művészeknek a terméket nézzük, tehát hogy nem következik az egyik dolog a másikból, és nem szorul magyarázatra, és az is lehet, hogy vicces.
ugye Cage-el kapcsolatban is így felvetődött, ezért még volt egy ilyen talk show-ban bement, mert egy amerikai művésznek ez elkerülhetetlen, hogyha akar valamit az élettől, hogy bemegy egy talk show-ba, akkor is, hogyha már félig meddig híres, és akkor ott, amikor így csinált dolgokat, és akkor az felvetette ugye a talk show host, hogy de mi lesz akkor, hogy ezzel röhögnek, mert ilyen viccesen csinálta. És akkor azt mondta, hogy hát röhögjenek, az jó, mert én sokkal jobban szeretem, hogy röhögnek, mint például, hogy a sírnak. És akkor azt mondta, hogy ezen is röhögtek. És akkor ugye az, hogy persze nálunk ugye a gondolkodásunkban nagyon megtelepedett az, hogy amint röhögnek, az ugye komolytalan, és a komolytalan az ugye silányabb a komoly dolgoknál, de hát lehet ezt egész másképp is gondolni, úgyis, hogy fér a komolysággal, és nem attól jó valami, hogy komoly, hanem lehet akár valami mástól is. És akkor meg, hogy tulajdonképpen az abszurdnak is megvan a maga komolysága, csak a megfelelő pontokon kell keresni. És akkor, hogy egyrészt akkor itt akkor követhetjük ezen az egészen akkor Cage-nek a hatását, illetve Cage-en keresztül megint csak a keleti filozófia hatását, illetve az az egész 20. század eleje előtörténetet, ami egy zenész számára nem is annyira mondjuk a, mit tudom, Camus, és nem is annyira mondjuk, mit tudom, mondjuk Ionescu, hanem Sati, mert ő volt mondjuk az első abszurdista zeneszerző, és tulajdonképpen így Avant la lettre volt ő az, mert mit tudom én, hogy ez pontosan melyik évszámhoz lehet kötni, hogy megjelenik egyrészt az abszurdizmus fogalma, a másrészt a szó maga, illetve az egész elmélet körülötte, de hogy egészen biztos, hogy nem 1890-ben. Márpedig ugye Satinál ez egy 1890 körül már elkezdődik. És akkor ugye Duka is részt vett abban az előadásban, ami nem is tudom, 70-valahány volt ez, amikor, nem tudom 70-hányban, de ez a 70-es években, szintén Cage-nek a hatására előadták az FMK-ban a Satie-nak azt az a veszélyes darabját, a Vexation-t, ami úgy időnként így nálunk is szó van róla. Itt a rádióban, mit tudom, én is láttam már így élőben is például egy kísérletet arra, amikor valakik megpróbálták eljátszani, meg én is részt vettem benne, nem tudom hányszor, tehát 3, és akkor ők ugye az volt, hogy előadták a Vexationt, és az ugye, aki még nem tudná, gyors felzárkóztatás, hogy az egy olyan darab, ami tulajdonképpen egyetlen egy papírlapra ráfér, és az instrukciók alapján arra lehet következtetni, hogy ez kb. 24 órán át tart. Nem az időtartam van megadva, hanem hogy lassan, az nem, hogy mennyire lassan, de az, hogy hányszor az egész pontosan. És akkor az azt jelenti, hogy ez kb. Ennyi idő. És az azt jelenti, hogy akkor ez egy performance már, és ugye performance art sem ér létezett még az 1890-es években. És azon kívül abszurd sem, és azon kívül minimalizmus sem, és ez tulajdonképpen mind ezeknek az előképe volt. És akkor ott vagyunk most 1963-ban, amikor Cage, amikor már annyit foglalkozott Satie-val az azt megelőző egy-két évben, hogy így még előadásokat tartott rá, tolományokat írt róla, és akkor végül úgy döntöttek, hogy a Vexationt, bár nem lehet tudni, hogy ez ténylegesen előadásra szánták-e, vagy csak úgy oda lett írva, de akkor próbáljuk ki azt, hogy ez egy tényleg, ez nem egy konceptuális darab, ami szintén nem létezett még 1890-ben, épp hogy létezett mondjuk 1963-ban, amikor ezt előadták először, és tényleg először, és akkor utána az új zenei stúdió ezt is mondjuk, hogy lemásolta, amikor úgy másolta le, hogy akkor bementek az FMK-ba, és ott talán egy pianinon végignyomták ezt az egészet, úgyhogy hát ennek a társának a zeneszerzői vettek részt benne, de rajtuk kívül még a legjelentősebb zongoristák is, tehát ha jól tudom, akkor benne volt a Schiff András és a Kocsi Zoltán, és még nem tudom, hogy rajtuk kívül kik, de ott volt a Dukai is, és aztán ő beszámolt arról, hogy hát így durván lebaszták őket.
És akkor és akkor nekik ott hallgatniuk kellett ezt, de hát végül is az a lényeg, hogy megvolt. És akkor most már így nagyjából körüljöttem, hogy mi a, akkor ennek az egy szerzőnek, meg az egész társaságnak a viszonya az abszurdhoz, de például a címadásban az, hogy Rondinu, amely a szívhez szól, szóval, hogy ebbe lehet valami, hát gúny az nem, de irónia igen, mert senki se kérdezi meg a szerzőt, hogy a műve a szívhez szól-e. Hogyha azt direkt odaírja, akkor itt valami nem stimmel, ugye? És akkor, hogyha az ember meghallgatja, hogy mi is történt itt, akkor először is van egy nagyon egyszerű rondó téma. A rondó témák általában nem szoktak ennyire egyszerűek lenni. Mit tudom, kik írtak először ilyen rondót? Hát a barokk szerzők közül, ugye a Couperin meg Rameau, ők voltak a nagy tehát rondó szerzők, és aztán utána még az egész bécsi klasszikán és a romantikán és a modern zenén végigvonul az, hogy időnként megjelennek rondók. Általában nem ennyire primitív szokott lenni a téma, hogy mutatom még egyszer.

És akkor, hát, mert mi ez a téma egyáltalán? Szóval, hogy egy dolog négyszer. Tehát nincs még, tehát általában egy témán belül szokott lenni valami tagoltság, valami forma. Ez itt, nem, hát így ugyanaz az egy dolog négyszer, mégpedig tulajdonképpen csak egy ász-dúr akkord az egész. Nincs azon kívül semmi, még egy átkötő hang. Szóval, hogy egy átmenő diszonancia, de semmi más. Igazából egy akkord, és akkor az akkordot nagyon egyszerűen körülírodallam négy negyedben, és ennyi az egész, és akkor utána minden összefüggés nélkül jön a következő.

közben magától tovább ment, miközben beszéltem, nem baj, technikai hibák vannak, szóval, hogy így összesen háromszor valami olyan motivum, ami hát nem is atonális, de mondjuk így van valami, a hangulatában van valami köze mondjuk a modern zenéhez, mármint hogy a klasszikus zenén belül értelmezve az, hogy a modern zene, mert hogy kicsi aszimmetrikus, igaz ugyan, hogy ez is egy skálán belül van, de azért nem megnyugtató, mert nem tonikán végződik, szóval, hogy egy, mit tudom én. És akkor utána megint ugye jön a téma, azt most éppen tovább játszott a gép nélkülem. És akkor, amit most hallani fogunk, ugye az a következő, ugye mindig ugye a téma két megszólása közötti dolgot azt úgy szokták hinni, hogy epizód, és akkor most ez jön, tehát, de hogyha leírjuk még betűkről rondó formát, akkor ugye A, B, A, C, A, stb. Attól függően, hogy ja, ezek a betűk mennek fölfelé, hogy hányszor játsszuk el a rondó témát, és a kettő között ezért hány epizód fér el. Most tartunk a másodiknál, tehát akkor ez mondjuk a C.

Igen, szóval, hogy egyrészt az akkordok, amik jönnek egymás után, és így repetálódnak, hát ez olyan, mint amikor egy ilyen boogie-woogie zongorista éppen így a napi munkáját végzi, szóval nem is különösebben fantáziadús, hanem akkor igaz ugyan, hogy azok az akkordok, amik ilyen septim formában szoktak ebben lenni, ezek most éppen szekund fordításban vannak, ami különös dolog, mert nem fordításban szoktak előfordulni, de hogy ez tényleg olyan, mint valami ilyen blueskörnek egy kiragadott részlet a zongorán, vagyis ilyen boogie-woogie zongorázás, és csak közben el van látva mindenféle jelekkel, amiből tudjuk, hogy hát ez nem az, hanem ez ugye még mindig ugye kortárs zene, tehát hogy egyrészt, hogy ki van fordítva az akkord, másrészt, hogy kétféle ütem váltakozik, az egyik az egy sima négynegyedes, ami szokott lenni, a másik 7/8, ami egy lerövidített négynegyed, tehát hogy hirtelen akkor túl hamar jön a folytatás, váratlanul jön a folytatás, de egyúttal ez így beáll a váratlanságok sorába, ami azt jelenti, hogy már a várakozásunkat fogja képezni, és mindez megtörténik háromszor, ahogy az előbb is minden háromszor történt meg. Az első epizódban ez a motívum, ez háromszor jött, most pedig ez amikor ütemesen csattognak ezek a szekund akkordok, és közben még valami ilyen dinamika is bele van karcolva, hogy így hangosítani, meg halkítani kell közben. És akkor a következő az megint az, hogy hát itt van a mi várva várt témánk,

Ja, megint, hogy négyszer ugyanaz. Tehát, hogy a drónotém az négyszer ugyanaz, az epizódok pedig háromszor ugyanaz. Ez megint csak azt a fajta mondjuk aszimmetriát képezi, amit például mondjuk az epizódokban a ritmika által is valahogy elszenvedtük, tehát hogy olyan bizonytalan lábakon áll, mert hol négy, ami a négy az, az önmagában, hogyha ismétlődik, akkor megnyugtató ritmus. A három is, hogyha önmagában ismétlődik, megnyugtató ritmus. A három meg a négy együtt, az egy ilyen hetes, az csonka érzetet kelt, és hogyha csak így magában van, de hát persze az egy csomó zenekultúrában meg ez az aszimmetria megszokott. De most, hogy váltakozik az aszimmetria szimmetriával, ez akkor, ugye ez egy másik szinten megint aszimmetriát ad nekünk. Tehát, hogyha egy hetes, ami aszimmetrikus ritmus, váltakozik egy nyolcassal, ami egy szimmetrikus ritmus, akkor már végleg össze vagyunk zavarodva. Ennél az összezavarodottságnak a végénél tartunk most.

Na most ez meg igazából ugye azon dolgozik a szerző, hogy különböző anyagok minél különbözőbbek legyenek, azt láthatjuk, mégpedig úgy, hogy nagyon primitíven kell őket megírni. Tehát az, hogy az ember szándékosan primitív zenét ír, és utána az neki a cím, hogy Rondinó, amely a szívhez szól, mondjuk ez provokatív, és akkor maga ez a primitívség önmagában is provokatív, és az, hogy akkor mit tud a primitívségen belül szervezni. Mi lesz végül is bonyolult? Mitől nagy mű egy mű? És ugye az, hogy egyrészt nem ambicionáljuk, hogy a művünk nagy mű legyen, hanem csak írjuk őket. Másrészt én meg most itt elemzem, úgyhogy megpróbálom mégiscsak valahogy belecsempézni a dologban a nagy művet, tehát hogy egy, ha már ő nem volt hajlandó megírni, akkor én kielemzem belőle, mondjuk ezt. Ő is képes volt ilyenekre, ezt is meséltem róla a múlt alkalommal, hogy így hogy tanítványok beszámolnak arról, hogy még hány órán keresztül elemez egy darab motivumot, szóval, hogy így akkor lépjünk a nyomdokaiba is. Hát az, hogy ez a harmadik epizódunk, általában egy rondó az meg tud állni kettő epizód, tehát ABACA az már egy teljes rondó. Beethovennél az úgy szokott kinézni, hogy egy ABACA rondó az már egy teljes lassú tétel. Mondjuk egy háromtételes, egy korai szonátából, amik háromtételesek általában, vagy négy, akkor abból a lassú, a középső tétel, szóval, hogy így az jó hossz, meg nem tudom mi. Ez az egész meg alig több másfél percnél. Szóval, hogy mégpedig úgy alig több másfél percnél, tele van ilyen nagy szünetekkel. Mindig az van, hogy így a kettő között meg kell állni, úgy van a kotta odaírva, hogy így hogy a kotta, hát ilyen szüneteket nem tartalmaz a hagyományos módon, de meg van szakítva az egész kotta. Tehát ez is olyan, hogy így nem grafikus, de nem is hagyományos. És akkor ugye ez, ami az előbb hallottunk, ez meg ilyen dalla, azt játsza, hogy most dallamosak vagyunk, meg hogyan egyszerűek, és akkor persze az van, hogy igen, háromnegyed, meg ilyen felbontásszerű, meg ez a fajta zongorázás, ez nem igazán klasszikus zenei zongorázás, hanem ez ilyen azt utánozza, hogy mondjuk mit tudom én, Kleiderman, hogy leül, és akkor így, csak nem kizárva persze az egészből azt a fajta szentimentalizmust, ami tényleg nagyon-nagyon szeretne a szívhez szólni, ugye ismerjük Kleidermant. Ez a Kleidermani szívhez szólás, ez van itt így mondjuk egy ilyen szögletes zárójelbe, és mindenféle más jelekbe téve, és akkor így tulajdonképpen itt már régóta értjük. Itt már rég értjük, hogy mit akar a szerző. Mármint, hogy elmagyarázni, hát ezt még mindig próbálom, és még nem sikerül, de érteni azért értjük. Ez a rég értés, az úgy mondjuk úgy értendő, hogy az egész mű összesen tényleg kevesebb, mint két perc, beleszámolva a meglehetősen hosszú szüneteket is, és azt is, hogy a darabnak több mint a fele ismétlés. Ja, és akkor így vagyunk most egészen a vége előtt, és akkor azt látjuk, hogy itt is háromszor történik meg valami, de harmadszor még hozzátesz két hangot. Na, ennyivel komplexebb az eddigieknél, de cserébe ennyivel primitívebb is, mert ez már tényleg, ez így egy darab ilyen major hetes akkord, ahogy ezt a nem komoly zenészek mondják, de komoly zenészek hogy mondják, ezt egy elsőfokú szeptim. Igen, egy elsőfokú szeptim. De az elsőfokú szeptimnek általában nincs semmi összehozatani hozadéka, hanem az csak úgy ott van, többnyire két dolog között. És akkor most visszatér a téma, amely eddig úgy csinál, mint hogyha egyáltalán nem lenne lehetőségre variálni. Nem variálható a téma, hanem négyszer ugyanazt a nagyon egyszerű motivumot eljátszom, mindenféle változtatás nélkül, és kész. Na most ehhez képest ez lesz most, hogy...

Szóval, hogy az eddigi négyhez képest most ötször indítottuk el a motivumot, és csak először és utoljára volt az eredeti motivum, és a többi meg az, hogy akkor ilyen diszkréten megleptük ezt egy ilyen variációval, ami az, hogy akkor még egy ilyen lefelé hajló dallamot is beleszőttünk az egészbe, de egy alig-alig, szóval, hogy és egy éves ritmust, ami és hogy mindez késletetésekből áll. Tehát meg lehet ragadni össze viszont mindenféle mondjuk ilyen stílus idézetek fogalmaival, meg lehet ragadni klasszikus zenei elemző eszközökkel, klasszikus zenei szakképzésekkel, de mégiscsak ott álltunk, hogy ez meg mi az Isten volt amúgy? Ez mit akar? És ezzel, hogy így meghökkenve és zavarba ejtve ott ülünk, vagy éppen, hogyha szeretünk meghökkenve és zavarba ejtve lenni, akkor így örülünk neki, és kielégült ez a vágyunk, de hogy minden esetre ez a dolog történt meg. Tulajdonképpen ezzel, mondjuk, hogy ezzel kezd, én nem tudom, hogy pontosan miket írt, nyilván senki nem 28 éves korában kezd el komponálni, de mondjuk ez az első, amiről itt tudok, meg ez az a darab, amiről mindenki tud annyira, hogy mondjuk tényleg kimondom azt, hogy Rondino, tényleg a Lukai jut mindenkinek eszébe, aki úgy képbe van, és még van egy ilyen, hogy Rondino Fesztivál szokott lenni. És akkor most még maradjunk egy kicsit ennél a szerzőnél, ha már így elkezdtük. Mondom, hát ugye új zenés tudó második generáció, tehát a 70-es évek végétől tartozik oda. Igazából ez az egész új zenés tudó, az nem tudom, hogy meddig létezett így konkrétan, nem tudom, mi is definiálja a létezését. Ugye akkor kellett megalapítani, amikor valami szükség volt rá, 1970-ben. De aztán annyi minden történt, hogy igazából nincs jelentőség annak, hogy mi új zenés tudó, és mi nem. Mindenesetre ezek a szerzők, ezeknek egy része még most is él, a Lukai az még most is alkot, és azt nem tudom, hogy mostanában ilyen kompozíciók születnek-e, de az utóbbi évtizedekben igen, és tulajdonképpen az, hogy ez a gondolkodásmódja, ez megmaradt, és nem ment sehová, és vagy az van, hogy egyrészt a művek címeiben találunk valami egészen meghökkentőt, ami vagy abszurditás, vagy valami nagyon mély misztika, és az ember nem tudja eldönteni, hogy melyik, és lehet, hogy nem eldöntenék, hogy melyik, hanem ezek a dolgok egyáltalán nem zárják ki egymást, hanem csak úgy, mint lehetőség, meg mint tény, úgy ott vannak, és akkor mondjuk, mit tudom, próbálok így felolvasni mindenféle művek címét, hogy a Pantokrátor szentjei körében. Ez az egyik művének a címe. Ezek, mit tudom én, ezek között már vannak új művek, mit tudom én, és pirkadni kezdett a messzeségben. Ez egy pár évvel ezelőtt írt, ez 2022-es van ráírva. Láttam uramat a szívem szemével. Most érdekes, hogy a zenehallgatásból elkezdtünk ilyen címhallgatásba átmenni, de érdekes valami, most akkor van neki egy ilyen, hogy láttam uramat a szívem szemével. Amiben látszik, hogy ugyanúgy, mint Szati, és ezért gondolom, hogy Dukai ez egész egyszerűen a magyar Erik Szati, és kész, ő az. Mit tudom, egy kicsit a Vidoszki is a magyar Erik Szati, csak ő túlságosan komplex ahhoz. Meg mit tudom én, mondjuk a Víg Mihály és a magyar Erik Szati, ha másképp nézzük, azért, mert az Erik Szatiságnak a lényegéhez tartozik, hogy az ember ugyan művészetet csinál, de az a művészet, az könnyű zene. És szükség van ebbe az egészbe valami szektára is, és ez is megvolt neki. De hogy mondjuk Dukai, ez nem tudom, hogy ő neki volt-e valami szektához köze, mert ő maga mondjuk egy személyes szektát alkot, ha úgy vesszük. És akkor mit tudom, ilyeneket lehet nézni, hogy akkor hát mit tudom, melyiket akarok, nézzük meg ezt a Láttam uramat a szívem szemével című cselló műv.

Vagy akár meghallgat, hogy benne, meg nem, de mondjuk belehallgathatunk egy olyanba, aminek az a címe, hogy Láthatatlan tűz a téli éjszakában, aminek szintén nagyon szép a címe, másrészt, na nézzük meg, hogy ez még ugye az eredeti, tehát hogy az van, hogy persze minden Dukai eredeti, de hogy mondjuk ez a, még az új zenés stúdiós Dukai, ez még így, nem tudom, 80, nem tudom hányban készült.

Na itt is így nem tudom megmondani, ez a dolog még megy több mint háromszor ennyit, mint most ment. És nem tudom, szóval egy zongora darabot hallunk, és nem tudom pontosan, hogy a hangokat mi okozza, szóval, hogy mi határozza meg, hogy melyik hang hova kerül. És ez jellemző végig. Mondjuk a jellege az nem változik, tehát hogy az stabil, azt úgy lehet tudni, még akkor, hogyha mondjuk magyarázni nem lehet, de hogy érezni lehet, hogy mi illik ebbe és mi nem, tehát mint kompozíciós keret, de hogy konkrétan mitől van az egyik hang és mitől a másik hang, az titok. Se intuitív módon, se intellektuálisan nem lehet a zenehallgatás közben hozzá jutni ehhez az információhoz. Viszont ez a láthatatlan tűz a téli éjszakában, hogyha mondjuk megnézzük, hogy hallgassunk bele az És pirkadni kezdett a messzességben című. Nem, inkább azt nézzük meg, hogy amúgy szokott improvizálni is, meg úgy különböző hagyományai vannak az improvizációknak. Például egy valami 10 évvel ezelőtt felvette valahol, szabadtéri valamin, egy ilyen pianinón elkezdett így valami Bach-szerűt, ilyen félig fúga, félig korál, nem tudom pontosan, hogy mit, de az így látszik rajta, hogy azt ő improvizálja. Említem én akár, akkor ezt így, ha már valaki így orvul fölvette és kirakta a YouTube-ra, akkor akár meg is hallgathatjuk.

Na hát ilyen, ilyet is csinálsz, szóval, hogy így egyáltalán tökéletes, ugye van a magyar kultúrában egy ilyen hagyomány is, hogy mit egy kis Tétényi Melinda fúgát improvizál, és akkor annak ilyen olyan tökéletesnek kell lenni, mert ő a világ legnagyobb szolfés tanára, hogy érdekes, hogy a szolfés tanárból is van ilyen világ legnagyobb, és akkor ő meg, hát szóval egyáltalán tökéletes, nem is próbál az lenni, hanem úgy csalinkázik így össze-vissza a Bach stílusnak a vonalain, és akkor kapunk egy ilyen minden például olyan, mint hogyha valamik másik fúgából vagy korál feldolgozásból lenne egy rész, és mindig máshová megy, mint amely, mire számítunk, mert talán az metőse arra számít, szóval mindig ő is máshova megy, mint amire ő maga számítana. És akkor így el van. De hogy az is látszik ebből, hogy nagyon is érti azt a zenét is, ami éppen amivel az a baj, hogy el akar jutni valahová, szóval, hogy azon sincs baj, el lehet jutni valahová, szóval, hogy az ahogy Cage megtagadta mondjuk a múltnak az ilyen örökségét, az érdekes, hogy a követőire nem érvényes, szóval, hogy ő neki nincs azzal se baj, hogyha a zene ilyen, csak mondjuk amikor a zenét komponál, akkor többnyire nem ilyen, de most például akkor nézzünk meg egy olyat, amit meg így mostanában improvizált, egy az Opusban, Grencsóval, meg a Bolcsó Bálinttal, és akkor az meg így néz ki.

És akkor ez még így megy egy darabig. Mit tudom én, belenézhetünk egy ilyenbe, hogy a Pantokrátor szentjei körében.

Na, ez például egy egész egyszerű kis darab volt, ilyen vonós zenekarra. És azt is halljuk, hogy ez az egész egyszerű, ez azt jelenti, hogy ritmikailag is követhető, és tonális. Pedig nagyjából a szó összes értelme, főleg az eredeti értelmében, a hagyományos értelemben. Tehát, hogy valahonnan megy valahová, zárlat és megérkezés. Minden diszonancia odaoldódik, ahova szokott, szóval, hogy érdekes, hogy most ez a szerző így, ahogy kibontakozik. Nem is tudom, talán így búcsúzóul kezdjünk el egy ilyet, hogy az a címe, hogy a fény megjelenése. Ez egy jó hosszú darab, úgyhogy ebből az első pár percet most meghallgatjuk.

Ha még maradt kérdésed, india.tilos.hu india.tilos.hu

rend, zen. Így szabálytalanul szabályos. A kis káosz, nagy geometria. Görbe ágak közt, görbe fél. Örvény a lélek mélyein. Alvás, evés, szeretkezés, henyélés, munka, ködgomoly, nyúló, forgó, magába boccó, hunyászkodó, erőszakos, földön fekvő, ágaskodó, s mind együtt ritmus, rend, zene. Szívik hat a csecsemő sírás, velőkig a halál üvöltés. Ez is az is forgat, zilál. Káprázatos mi van a réten, lapulevél árnyéknyi réten, egy csöpnyi vízben, fönt az űrben, macska szemben és kutya orban, népek meg emberek között, évszázadok árkaiban, zűrzavar. Ritmus, rend, zene. Holnap vajon mi lesz vele? Dzsungel ösvényen értem eddig. Eleven örömök, bajok hújtak rám, fagyok melege.

az oroszlán, mert az oroszlánságuk sorra dőltek meg, hogy védje uralmát, úgy határozott, demokratizálja abszolutisztikus hatalmat. Nem parancsolni, megbeszélni, meghányni, vetni, megvitatni. Érvekkel fog alattvalóinak helyes utat mutatni. S történt egyszer, hogy híre járt, a szamár olyasmit iázott, hogy az udvar, s állítólag maga az oroszlán is, egy s másban hibázott. Hivatták őkelmét legott, s az udvar népe összegyűlt, farkas, róka, sakál, hiéna, s persze a nagyúr is közéjük ült. Jóságos arccal várták a szegény tévejgőt, az jött is lógó fülekkel. Hibáztam, sőt én is hibáztam, ilyesmit mondogatsz. Jól van, de hidd el, kezdte a főfő, helytelen a kérdéshez viszonyulásod. Hanem tárgyaljuk meg, szabad legyen a felvetés. Ellenséges hatások és nem a jó szándék beszéd belőle. Képzetlen vagy, és különben is furcsákat hallottam felőle. És fejtegette szeliden, hogy így meg úgy, és egyet-egyet morrant, mint egy véletlenül, aztán az udvar népe. Tett-tett, szólt a farkas, anarchikus. Szólt, és mellékesen vicsorított. Majd a többi vádolt, tanított, és a végén melankolikus hangon megint az úr. Nos hát, felel, vitatkozzál, cáfol. És önfelett ásítással kinyújtogatta két melső lábát, s rajta körmöket, s az udvar nép vele. Szegény, füles, meg izzadt és fázott, majd kinyögte halkan. Vitatkozzam? Minek? Vétkes vagyok, minden szótok cáfolhatatlan. Az oroszlán ekkor, lám, így helyes, hogy szabad eszmecserében beláttad botlásodat. S hozzá, élj boldogul, eredj, és eztán tartsd a szádat. Tanulság? Nincs ebben tanulság. Vagy tán, ha volna, kiket illet, soha meg nem tanulnád.

fekete-piros leírókültemény, melyet szereztem a kolozsvári Malomárok és Telefonpalota közti Járda-szigetről az 1960-as, 70-es esztendőkbe, csütörtök és vasárnap délutánonként. Fekete-piros csütörtök és vasárnap délután, amikor kimenős a lány. Fekete-piros, fekete táncot jár a járda szöglete. Akár a kéz, ha ökölbe kékül. Zeneszó, énekszó nélkül, egy pár lány, két pár lány, fekete-piros, fekete táncot jár. Kolozsvári telefonház, száraz ablak, egyen sincs rács, kibe jár a világ rajta, de azt senki se láthatja. Egy pár lány, két pár lány, fekete-piros, fekete táncot jár. A magló surrog így, amikor hangtalan másol. Sír a csizma, sír a szédítő tánctól. Tatár öröm, magyar bánat, megszöktették a rózsámat. Ha megnyerte, hadd vigye! Fekete-piros, fekete táncot jár a járda szöglete. Mintha tutajon, billegünk, járnák süllyedő háztetünk, alámerülő szigeten, húszó, koporsó födelen, fejük fölött neon át, csupa világ a világ. Ecet ég a lámpában, ecet ég a lámpában. Anyám, anyám, édes anyám, gondot miért nem viselsz reám? Föl-föl lobban egy-egy dallam, amit talán csak én, a botfülű hallhatok, akiben kézzel, lábbal mutogatnak a dallamok. Föl-föl lobban egy-egy dallam, mint a gyertya a húzatban kialszik. Szamos partján mandulafa virágzik. Fekete-piros, fekete táncot jár a járda szöglete. Körbe-körbe, majd pörögve, majd verődve, le a földre, föl az égre, szembenézve, sose félre, egy pár lány, két pár lány, fekete-piros, fekete táncot jár. Honnan jár? Honnan hoztál? Honnan-e mozdulat ország? Szétlőtt vár a piacára? Csűrtőt érő? Még a sátor vagy a jurta tüze mellő röptette föl a csípők, a csuklók, térdek katapultja? Vagy régedről? 20 000? Még a nyelv előtti gödből teremti újra az ösztön, akár a szemek mandula metszését az anyami szent laboratórium? Honnan jár? Honnan hoztál? Honnan-e mozdulat ország? S milyen titkos adóvevők fogják folyton sugározva az egyazon vérés velő hullámhosszát? Akár a kéz, ha ökölbe kékül, zeneszó, énekszó nélkül, egy pár lány, két pár lány, fekete-piros, fekete táncot jár. A magnó surrog így, amit ha visszajátszol, amit ha visszajátszol, koporsó és megváltó jászol.

csöndje, csönd, csöndje, fény, fénye, béke, csönd, fény. Lomban kő, csönd, köve, kövön, fény, csöndje, kőben, csönd, béke, kő, békéje, béke, köve, lomban, csönd, fényes, béke, kő, lomban, fény. Út, csöndje, fű, útra hajló, béke, csönd, út, békéje, inda, fű, inda, kő. Lombhintája kúton, fény ingája kútban, csönd dajkája, csepp, csepp, kút, cseppje, cseppek, csengő, csöndje, csönd, cseppje, fény, kút, habja, kő, lombja, fény, csöndje, béke. Szél, víz, föld, kispatak, irama, fény halmai, földkeblei, kútkarjai, kőlábai, víztüdejű szél, lombtorkú csönd, hírruhájú fény, kőarcú béke.

fényhímzése, habszövése, szélfonása, füstrovása, tűzírása, örökös szálak, verejtéke, só, orsó, koporsó, kop, harkály, óriási csönd órája, sok külön kis csönd ingája, kövön, gyík, fénylő, néma bálvány. Béke veled, szeretőd lappang virágzó ág rejtekében, párod rejlik minden kapu hajlatában, rend, ünnep, béke, rend, köve, ünnep, lombja, csönd, füve, béke, kutya, szállj, békés lomb, csöndje, fényes ünnep, ága, lengy, ima, irama, unalom, fénye, csönd, ünnep, béke, rend, szállj, ima, fény, ünnep, lengy, béke, fény, csönd, béke, csönd, csönd, béke, béke. Valstriszt. Hűvös és öreg az este, remeg a venyige teste, elhull a szüreti ének, kuckóba bújnak a vének. Ködben a templom dombja, villog a torony gombja, gyors záporok sötéten szaladnak át a réten. Elhull a nyári ének, elbújnak már a vének, hűvös az árny az este, csörög a cserje teste. Az ember szíve kivásik, egyik nyár akár a másik, mindegy, hogy rég volt vagy nem rég, lyukas és fagyos az emlék. A fákon piros láz van, lányok sírnak a házban, hol a szádról a festék, kékre csípik az esték. Mindegy, hogy rég vagy nem rég, nem marad semmi emlék, az ember szíve válsik, egyik nyár, mint a másik. Megcsörren a cserje pontja, kolompol az ősz kolompja, a dér a kökényt megeste, hűvös és öreg az este. Barbár dal. Képzelt eredeti és képzelt fordítás. A képzelt eredeti így szól, egy nem létező nyelven. Gya gulde rár kicsere, ajdi mustasebo, ajni mankotu antasebo.

Chocolat, il y a des bulles, des bulles.

0: Sziasztok! Ez már a Beng Beng Attila Show 3-tól 4-ig, és ma a Beng Records kiadványaival foglalkozunk. Igazából már két hete is majdnem ez volt, de mostan lett. Amit hallottatok, az a Bloodlust-tól a Bloodside oldalról a Vinyl volt, és ugyanezzel folytatjuk. Csodálatos ez a sziréna. Could This One It Was Mine, de Hami még mond egy pár szót erről a Beng dologról.
1: Sziasztok! A Beng Recordsnak az anyagait folyamatosan az idők során mindig bemutattuk. Most ez a 4 album került elő, amit most hallunk, a Bloodlust, az In a God of the Change című album, ami 1993-ban jelent meg CD-n, aztán most 23-ban a Beng Records szerencsére kiadta, erről jön a... Milyen következő szám címe?
0: Azt elmondtam, szép hosszú, mindegy, jön.

Na, ez volt a Bloodloss Ausztráliából, és nem is megyünk olyan nagyon-nagyon messze. Boris Sujdovicsot fogjátok hallani, és ez a drag.

0: Szóval a Bang Recordsnak a kiadványaiból válogatunk. Ők végülis 97-98 óta vannak Santurzi, Baszkföld. Ez végül is Bilbao külső, nem?
1: Hát, igen.
0: Nagyjából, igen, Bilbao környéke, baszkok teljesen. Rendkívüli ízléssel, külön, nagyon különleges ausztrál, meg amerikai, meg mindenféle ilyen elég erős gitárzenei dolgokat adnak ki. Beast of Bourbon-től elkezdve a Hugo résztől a Scientistig, ha már itt tartunk, akkor pont, hogy a Boris Sujdovics, aki a Scientistbe a basszeros, vagy akár a Beast of Bourbon-ben is ő erősítette a vonalat. Őnek ez egy szólóanyaga, 2011-ben jött ki, és a következő szám pedig
1: a címadó Desperate Girl.

Na, váltunk megint egyet. Egy feldolgozást fogtok hallani, a Honeymoon Killers-et, What Love Is. Milyen feldolgozás? Egy Dead Boys feldolgozás.

0: Szóval a Honeymoon Killers halljuk, a The Love and the Lust and the Lust, igen. És ez egy 91-es kiadvány egyébként, hogy úgy van meghirdetve a lemez, hogy Chrome Cranks, Knoxville Girls, John Spencer, Blues Explosion, Pussy Galore, tehát a tagok ezekből a zenekarokból vannak, ilyen szupergrupszerű. Jerry Tell, aki a Chrome Cranks főembere, az énekes itt. A Bang Records egyébként számos Chrome Cranks anyagot adott ki, egy triplát is, azt nem sokára majd fogjuk játszani, mert az még kimaradt. John Spencer is szerepel ezen a lemezen, megfordítottuk a lemezt, és egy Rolling Stones átdolgozás jön.
1: Who's drying your plane?

0: Szóval akkor a Bang Records, a baszkföldi Bang Records kiadványaival válogatunk. Egyébként ilyen több mint 100 kiadványuk van, aktívak elég rendesen. Bár némelyik évben egy-két lemezt adnak ki, van, amikor meg 10-nél is többet. Amit most hallunk, a Honeymoon Killers, New York City, a szám címe...
1: Murders in the Purple Dress.

Na ez volt a Honeymoon Killers, és átmegyünk máshová. A Monkey Wrench, The Monkey Wrench című bandát fogjátok hallani. Aki áll, Mark Arm, Steve Turner-t a Mudhoney-ból lehet ismerni, Martin Brand a Bloodloss-ból, amit hallottatok ma is, Tim Kerr, Big Boys, és Tom Price a Human-ből, tehát ez az összeállítás, és amit fogtok hallani, csodálatos cím, Love is a Spider.

0: A Bang Records-os kiadványokból válogatunk, ez a Monkey Ranch. 1999-ben jelent meg ez a lemez egyébként eredetileg, és tavaly 25-ben adta ki a Bang Records. Ami következik, az pedig a
1: Bring on my Judgment Day.

Na hát akkor nagyjából ennyi fért bele a mai bankba, úgyhogy búcsúzunk tőletek. Még egy pici téma marad a Monkey Ranch bandától. Sziasztok!

0: Sziasztok, csodálatos barátaim!
1: Sziasztok, csodálatos barátaink! Ez itt a Két Lámpás Csodálatos Barátai műsor. Molnár Zoltán vagyok, és bár Márta néhány héttel ezelőtt mondta, hogy lassan vége van az évadnak, ez egyáltalán nem igaz, tehát még július végéig fogunk előadásokra járni, és még talán utána is. De hogy egyik szomat a másikban elöltsem, rögtön átadom a szót Ritter Mártának, aki bemutatja e heti vendégünket. Várjál, hangot adok nektek!
2: Köszi! Sziasztok! A mai vendégünk Hevesi Fanni, és ma június 7-e van, és azért június 7-én veszük fel a június 21-i adást, mert valóban, ahogy a Zoli mondta, nyúlik az évad, mint a rétes tészta, és a Fanninak még a 21-i héten főpróba hete van, ami engem azért eléggé megdöbbentett, amikor mondtad. Úgyhogy erről is majd lesz szó, hogy mi az a hatalmas gigaprojekt, aminek még június végén lesz a bemutatója. De akkor kezdjük ugye a legelején az egésznek. Ugye a rendező vagy színész és koreográfus, és egy ilyen nagyon rögös úton jutottál el odáig, hogy mindez megtörténjen veled. Ugye, és az egész történet az Debrecenből indul.
3: Igen. És köszönöm a meghívást nektek elsősoron. Hát igen, én Debrecenben tanultam az Ady Endre gimnáziumban. Ott ugye van egy ilyen drámatagozat, a nyelvi előkészítős drámatagozat, ennek a drámatagozat részét használtam ki inkább, tehát a nyelvi előkészítőt azt másodlagos helyre raktam. És akkor ott érettségiztem, és utána pedig elkerültem Budapestre a Nemes Nagy Ágnes szakgimnázium OK és színész képzésére. És akkor elvégeztem, az 3 év. De közben felvételiztem az egyetemre, szóval majdnem minden osztályba megpróbálkoztam, és 5-ödjére sikerült az SFF-re bejutnom, aztán azt is már elvégeztem.
2: De úgy tűnik, hogy érdemes volt kivárni, mert hogy ez egy olyan komplex képzés, az a fizikai színházi rendező és koreográfus, hogy minden skilledet ki tudod használni, ami ott benned szunnyad, és mind a hármat használod is.
3: Ez sőt, mi több, egyébként én nagyon-nagyon örülök annak, hogy végül a fizikai osztály jött be, vagy oda kellettem igazán, mert hogy én úgy indultam az egyetemre, hogy én színésznő szeretnék lenni, és egy prózai szakon talán kevésbé lett volna lehetőségem megismerni a másik oldalt, tehát hogy a rendezői és koreográfusi oldalt, és bár már akkor is éreztem, hogy inkább a próbákat szeretem jobban, és nem az előadásokat, tehát hogy én nem azt szerettem, amikor felgördült a függöny, és akkor ott van a néző, hanem inkább az alkotás folyamatát kedveltem, de így lehetőség van arra, hogy igazából rendezőként és koreográfusként definiáljam magamat. Hogyha egy prózai osztály sikerült volna, akkor is lehetett volna erre lehetőség, azt gondolom, de ez egy könnyebb út volt így.
2: És van egy nagyon friss hír, hogy az Anyátlan Énekek az most előadói díjat nyert a 28. Tánc Nemzetközi Kortárs Fesztiválon, ugye ez volt a majdnem az utolsó rendezésed.
3: Igen, igen.
2: És hogy kerültetek oda, és hogy milyen volt ez a fesztivál, hogy éreztétek magatokat, és hogy fogadta a közönség ezt a nagyon furcsa előadást?
1: Írnek ez a József Attilának.
3: Igen, igen.
1: Ugye verseiből született.
3: Ez a Ferencvárosi pályázaton keresztül csináltunk ezt az előadást, az Antrokulturális Egyesülettel, és igazából hát az volt vele a cél, elsősorban, hogy iskolákba el tudjuk vinni, tehát de ez nem járt annyira sikerrel, támogatottsági szempontok miatt. És akkor Horváth Csaba szervezi ezt a fesztivált, aki ugye nekem osztályfőnököm volt. Nem láttam még az előadást, de el tudtam neki küldeni felvételről, és akkor így meghívták. Igazán nagyon-nagyon izgalmas volt, mert én veszprémi vagyok most már augusztustól, és nagyon jó élmény volt az, hogy ott egy kicsit meg tudom mutatni magamat. Már voltak ott előadásaim, vagy jobban mondva ilyen performatív dolgaim, és jó volt az, hogy kicsit az én munkásságomat ott látják. És azt gondolom, hogy tetszett nekik, hiszen előadói díjba részesült. Igen, és nagyon-nagyon Meg az, hogy a barátaimmal csináltuk ezt az előadást.
1: Jól gondolom, hogy az Adi gimnáziumnak van ehhez köze abból a szempontból, hogy ott sok verset olvastatok meg, átmentetek József Attila életművén, ahogy hallottam.
3: Nem.
1: Nem.
3: Hát egyébként nyilván ott azért sok-sok verset forgattunk a kezünkben, és mondtunk a szánkon, de hogy inkább nekem József Attilához Naszladi Évát tudom kötni, a Nemes Nagy Ágnesbe ő volt az egyik tanárom, aki, tehát mesteremként tekintek rá, és neki volt egy olyan feladat, amit meg kellett oldanunk, hogy József Attila verseken keresztül ilyen énvers kurzus, választani kellett egy József Attila verset, és akkor azzal elmesélni valamit. És aztán ő adott egy másikat, ami aztán lement a vizsgán, és azzal is ugyanez volt, hogy gyakorlatilag el kellett mondani egy olyan történetet, ami lehet, hogy nem is a vers maga, hanem belülről valami, amit más nem tud. Szóval József Attilánt ott kedveltem meg igazán, Naszin keresztül.
2: De engem azért tényleg teljesen megdöbbentett, hogy a legismertebb versekből van ez összerakva, és hogy mennyire az ember már ilyen, tehát hogy nem tud ránézni frissen ezekre a versekre magától, mert hogy annyira már általános iskola, tehát ma már azt az ember szerintem már óvodás korában tudja, és akkor azt hiszi, hogy ismeri ezeket a verseket, és akkor kiderül egy ilyen összeállításból, hogy hoppá, azért ebben mennyi minden van még azon kívül, amit az ember így a közoktatásban így lenyomott József Attiláról. És nem volt nehéz neked így nagyon friss szemmel ránézni ezekre a nagyon
3: dehogy
2: ismert versekre?
3: Dehogy nem. Nehéz volt. De ugye, tehát azért nyilván ez a jó és rossz oldal ennek az előadásnak, hogy ennyire ismert versek, például ez jött visszajelzésbe, hogy talán túlságosan ismert verseket választottam, ami tény és való.
1: Az előadás előtt vagy után jöttek ezek?
3: Hát ez most a Veszprémi után, ami hát egy teljesen jogos észrevétel, és valóban talán pont ez a nehézség benne, hogy mivel mindenki annyira ismeri ezeket a verseket, nehéz ezekhez a fizikai nyelven keresztül hozzányúlni. Hát volt nyilván vele gond, de közben meg ez mind olyan vers volt, amit én nagyon kedvelek, és nagyon azt éreztem, hogy valamit lehet vele mondani. Meg, tehát nyilván az volt a cél, hogy egy középiskolai közegnek mondjuk valamit. Tehát ezt nem nevezném egyébként egy teljes mértékű előadásnak az anyátlan énekeket, hiszen idejében sem egyébként nem megy olyannyira hosszú, tehát egy ilyen 35 perc, illetve azért tehát nem egy József Attila összest akartunk megcsinálni, hanem tényleg az, hogy azokat a verseket, amiket tanulnak a fiatalok, azokat egy kicsit megmozgatni, és újra megszeretetni a verset a fiatalokkal. Ha csak azzal, hogy fejjel lefele hegedül éppen valaki alatta, akkor azt jegyezze meg, és akkor tudja valamihez kötni.
2: De közben nekem azért összeállt egy koncepció igazándiból, hogy ezek ilyen hiányversek mindegyik. Tehát, hogy nem véletlenszerűen vannak kiválasztva, és nem csak az, hogy na mi van benne a szöveggyűjteményben, hanem egy nagyon erős koncepció is van az életben mögött, én úgy éreztem.
3: Igen, mert azt gondoltam, amikor készítettem a szövegkönyvet, ahogy nevezhetjük szövegkönyvnek, hogy ezért manapság már... Hiába, tehát azért van így feltüntetve, hogy nem kimondottan csak a gyászról szól. Tehát, mert ebbe a rohanó világba én azt gondolom, hogy nincs időnk egymásra, amiben beletartozik a szülő-gyerek viszony is. Tehát, hogy azért úgy, hogy anyukám iszonyatosan sokat dolgozik, rengetegszer van olyan, hogy ne haragudj, most nem tudunk beszélni, mert vagy látom azt, hogy éppen csak arra van szüksége, hogy üljön, és csak nézzen ki a fejéből, és már nem kell mondanom a sok bajomat, gondomat, mert most éppen nincs, nem tudott lenni. Tehát, hogy ez a hiány, ez arra is, tehát ez volt a szándékom, hogy ezt kifejezzem, hogy nincs idő és energia már annyira egymásra. Tehát igen.
2: Na, szerintem ez tök jól átjött.
3: Ennek örülök.
2: És így valahogy minden rendezésed, amit így magadtól választasz, az valamilyen nagyon-nagyon kemény ilyen lelki probléma, ráadásul olyan lelki probléma, ami kihat a környezetre is, ugye a halál kilovagolt Perzsiából az a függőség témáját járkálja körül, az egy öngyilkosság anatómiai az neki kifejezetten egy transzgenerációs traumaláncon keresztül beszél erről a kérdésről. Fú, igen. Az egy nagyon, nagyon összetett előadás, és ráadásul kortárs anyag. Ugye ez 2017-es?
3: Igen, igen.
2: És egy angol szerzőnek a művel. Igen,
3: Alice Birch.
2: Igen. És ez neked készült az a fordítás, amiből dolgoztatok?
3: Igen, a Hevér Ádám fordította. Igen. Hát ez egy nagyon összetett anyag.
2: Ott, de ott mi fogott meg? A téma fogott meg? Vagy ez, hogy lehet ezt a három idősíkot szimultán rárakni a színpadra? Vagy melyik
3: a
2: volt az
3: forma. Ami? Tehát az, hogy a három idősíkot. Elsősorban az fogott meg, és akkor utána ástam bele jobban magamat a témába. De ott gyakorlatilag annyira izgatott a forma, hogy... Hát úgy voltam vele, hogy egyetemista vagyok, még ha nem sikerül, akkor sincsen baj, vagy így bíztam ebbe a védőhálóba, de azt gondoltam, hogy ha nem próbálom ki, akkor nagyon-nagyon bánni fogom, és nagyon örülök, hogy belevágtam, holott egyébként szerintem mindenki, aki így tanár az SFI-n is megkérdeztem, ők azt mondták, hogy hát ezt így nem biztos, hogy kellene, de hogy örülök, hogy véghez vittem, és akkor azt mondtam, hogy próbáljuk már ki.
2: És a társak, ők bíztak benned? Mert az is egy nagyon furcsa lehetett, hogy nekik a színpadon hogy áll össze, hogy ők ugye kívülről nem látnak rá erre az egész dologra, és mindenki a saját kis jelenetét csinálja, miközben megy mellette kettő, három, néha négy másik. Hogy ők hogy élték ezt meg?
3: Hát szerintem ami a legfontosabb, hogy nem csak az, hogy bennem bíztak, meg az anyagban, de hogy egymásban is. Tehát, hogy ez egy olyan csapatmunka volt, amihez ők kellettek. Nem azt mondom, hogy más nem tudná megcsinálni, de hogy ez egy olyan, sikerült úgy összehozni ezt a csapatot, hogy mindenki segített a másikat. A legizgalmasabb az volt, amikor előadás közben elrontották, és akkor, hogy hogyan segítik vissza a partnert, az baromi jó volt nézni. Bíztak az anyagban is, azért voltak kételyek egy-egy rosszabb napon, de szerintem bárhol van, de inkább abban, hogy ez az anyag, ez mennyire tud megszületni.
1: Nagyon erős csapat jött össze, és szerintem kihívás volt nekik is. De az látszott, hogy ez egy ilyen nagyon megrázó és érdekes lebilincselő előadás volt.
3: Hát ez a kihívás, az volt a jó, hogy ezt a kihívást nem úgy, nem gondnak élték meg, hanem inkább egy olyan izgalmas dolognak, ami elképesztő volt. Tehát, hogy igen. De volt, tehát nyilván voltak ilyen megborulások, és nekem ez nem megy meg. Meg hát volt olyan jelenet, ahol egy ember három oldalon keresztül csak annyit mondott, hogy aha, értem, aha, és akkor tehát ezeket nehéz belefűzni a háromsíkba. De igen.
1: Ezek tudnak a legemlékezetesebb előadások lenni, ahol vannak ilyen teljesen kizökkentő, nem azon, hogy hallgatjuk ezt a monoton szöveget, amit megszoktunk adott esetben bizonyos színházakban, hanem valamiféle ilyen megmondja formát.
2: Hát meg nézőként is azért ez egy kemény intellektuális munka egyáltalán követni az eseményeket, meg összerakni a szálakat, aki kicsoda és mit csinál, és milyen viszonyban van a másikkal. De közben meg egy nagyon segítesz igazándiból, tehát akár a jelmezekkel, ezekkel a színjelzésekkel, hogy tudjuk, hogy kikre kell figyelni, ugye, hogy a főszereplők azok kékben vannak, és a többiek meg inkább ilyen földszínű.
3: Igen, és a harmadik generáció már ilyen szürke és fehér árnyalatok.
2: Igen, tehát hogy ez is nagyon segít, hogy az ember így tudja hova rakni a dolgokat, meg az ajtók, amiket kitaláltál, mint díszletelem.
3: Igen, és azt nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy ugye fent, ami fent van három ajtó, az a régi Vas utcai Kolinak az ajtajai. Igen, pont szedték szét az Ódrit és a Vas utcai Kolit, és akkor ott sétáltam, és láttam, hogy ott vannak sorba az ajtók, és akkor beszaladtam a munkásokhoz, hogy ezt hova viszitek, kell ez nektek? És mondták, hogy hát nekünk nem kell, és mondtam, hogy akkor rakjunk el hetet belőle gyorsan, mert hogy az volt a tervem, hogy akkor a lentiek is azok lesznek, viszont kivitelezi szempontjából nem lehetett megcsinálni, és akkor a fenti három ajtó az a régi Vas utcai Kolin.
1: Hát nem álltok, mert egy ajtónál rögtön hét kell.
2: ezek a pilleszékekkel együtt vannak valahol?
1: Pilleszékeztél, de tényleg ide nekem is ez jutott eszembe először, hogy az, hogy közben tanuljuk meg, hogy hogy miről szól az előadás, hogy kik a karakterek, és az elején még nem tudjuk, hogy kik ezek, hogy egy időségben vannak, vagy nem, az nagyon erősen párban azzal, mint amikor a fizikai színháznál ott az előadáson kell a nézőnek megtanulni azt a nyelvet, amit fölkínáltok nekik. Tehát az igaziból, akik szeretik a fizikai színházat, illetve sokat nézik, azoknak azért van abban gyakorlatuk, hogy ott fejtsék meg, hogy ott az mit csinál, és miért azt csinálja, és ja, hogy ő egy ilyen. Ilyen szempontból ez tök olyan, ugyanolyan volt, igen, hogy hasonló volt a módszertanom.
3: Hát, de ezt a Ellis Burch is megsegíti, tehát, hogy maga, tehát az anyag is segít, inkább az a nehéz, és ez nagyon érdekes volt a készítés alatt, hogy a színész nyilván hiú szerencsére, tehát, hogy azt akarja, hogy engem nézzetek, ez a feladata, de hogy itt vissza kellett néha fogni, hiszen hiába, ugye ezeknél a nagy csendeknél, mivel külön próbáltuk az idősíkokat, mert így értünk rá, most már ezt másképpen csinálnám, ha újra csinálnám, de hogy ezért volt olyan, hogy a nagy-nagy csendekben eleinte voltak ilyen jófajta színészi fogások, amiket ki kellett aztán írtani, mert annyira elvitt a fókuszt, hogy nem volt szerencsés a történet szempontjából.
1: Brutális.
3: De hogyha ha arra lett volna lehetőség, de azt hiszem, hogy ezt egy külszínházi közepben lehetne csak megcsinálni, vagy nagyon áldásos időszakban, hogy mindenki jelen van, és tudunk együtt próbálni, akkor azt gondolom, hogy ezek a fogások, vagy praktikák és színészi játékok bele tudnának kerülni, de ahhoz az kell, hogy egyszerre rendezni ezt a három síkot.
1: Elárulod, hogy a bemutató előtt hányszor játszottátok végig egybe?
3: Hú, hát ezt nem is tudom. Nem tudom megmondani, de az volt, hogy igazán a főpróba héten volt az, hogy mindenki ott tudott lenni. Uh-huh. Tehát, hogy előtte csak ilyen hézagokkal. Uh-huh. Tehát ott úgy, hogy nem volt sugónk, az asszisztens segített olvasni mindig. Tehát sokszor volt az, hogy inkább egy-egy szövegösszemondót tartottunk, fontosabbnak találtuk azt. Ugye volt egy jelenet, amit fentről vezényelnem kellett, mert annyira, tehát az valamiért az a jelenet, holott szerintem, hogy nem annyira bonyolult, meg hát a színészek szerint sem bonyolult, de valamiért a 12-es jelenetet nem tudták megjegyezni a végszavakat. És mindig összegabajodtak, és akkor azt találtuk ki, hogy jó, akkor én felállok ugye a fénypultnál, és akkor levezénylem, és akkor hát az mindig érdekes volt, hogy így hogyan oldják meg, hogy most nézzék, hogy ki jön, tehát hogy hogyan nézzenek fel, az szuper volt. Meg hát az is nagyon jó volt.
2: Ebből az néző semmit nem lát, tehát még a premieren se láttuk, hogy itt bármiben különbözött van a 12-es jelenet az előtte, és az utána.
1: Legfelül van a nézőtér hátra.
3: Igen. Meg hát azt is nagyon jó volt tapasztalni ebbe az előadásba, hogy gyerek színésszel dolgozni, ugye a Gálhidi Júli, tehát akkor még azt hiszem 13 éves volt, amikor elkezdtük, tehát az is egy jó gyakorlat volt, hogy egy gyereket egészen másképpen kell instruálni, mint egy felnőttet, meg hát, amikor ott van, eleve másképpen kell. És az meg nehézség volt, hogy amiről a darab szól, tehát az öngyilkosság tematikája, ugye nem lehetett előle ezt így eltitkolni, de hogy azért nem mentünk bele annyira, amikor ő ott volt, tehát hogy így inkább mással.
1: Hát igen, ez olyan, mint az ördögűzőbe a kislány.
3: Igen.
1: Most hogy mondjuk el neki, hogy most...
3: Igen.
1: És ő hogy került bele?
3: Nagyon gondolkoztam, ugye van egy gyerek szereplő írva, és én nagyon gondolkoztam, hogy megoldjuk-e színházilag úgy, hogy egy idősebb ember, tehát egy osztálytárs vagy fiatal színész játsza, és akkor, mert amúgy meg tudja csinálni, de mégiscsak más is, de annyira azt éreztem, hogy kell az, hogy egy gyerek legyen ott, hogy a Júli igazából a Gizuson keresztül került be, úgyhogy az...
2: Igen, tehát azért nem teljesen igen, az utcára szedtétek össze, hanem azért ő egy színész klánnak a legfiabb tagja.
3: Igen, és most már azért ő is a Vörös Martiba járt, tehát hogy megfertőztük teljesen, és azzal a feltétellel sikerült rávenni az anyukáját, hogy volt egy jelenet, ami a gyerekre volt írva, Alice Birch ráírta, ahol azt mondja a gyerek, hogy drogozott, és hogy tehát az itt egy kicsit olyan nehéz, és azt mondta az anyukája, hogy hát azt a jelenetet nem szeretné. És akkor szerencsére ezt megbeszéltük Alice Birch-el, hogy van egy ilyen helyzet, és azt mondta Alice Birch, hogy rendben, akkor...
1: Le-e-maileztétek?
3: Igen.
1: Szuper. Pilleszékek?
2: A pilleszék, hát igen, ez az ajtók is a pilleszékek, tehát hogy ilyen, mindig vannak valami, mindig van egy ilyen látványelem, nem, ami egyszer csak beugrik, és akkor a köré szerveződik az egész látványvilága. Ugye a Perzsiában ez volt a pilleszékek, itt meg az ajtók.
3: Igen.
2: És ezt ilyen nagyon kalandosan szedtétek össze ezeket a pilleszékeket.
3: Hát igen, először megpróbáltuk a Facebookon összegyűjteni, és akkor pár darab összejött, és aztán elképesztő volt, amikor rám írt egy hölgy, hogy neki van 20. És akkor tőle azt megvettük, aztán kiderült, hogy már gyártanak új pilleszékeket, ilyen neon színűek. Hát én ezt nagyon szeretem, és azt hiszem, hogy ez Horváth Csabától tanultam, vagy tapasztaltam, hogy egy nagyon-nagyon pontos tárgyköré, vagy anyagköré rendezni az előadást, ami egy olyan szimbolikával bír, ami többlet értéket ad az előadásnak. Valahogy mindig itt kötök ki. Tehát, hogy amúgy már igyekeztem így úgy gondolkodni, mint egy prózai rendező, hogy akkor vagy szobaszínházba, vagy bármibe, de nem, még egyelőre nem ment. De majd biztos lesz olyan, amikor egy asztal meg két szék, mert hogy azt is meg kell, tehát tudnom kellene csinálni. Tehát.
1: Hát a pilleszék nagyon harmonizál a 70-es évekkel, és ráadásul abban a szempontból is, hogy nagyon jól el lehet benne dugni dolgokat például. Hát nem pálinkás üveget, mert azt hiszem nem rövidet ivott a Hajnóci, bort, hanem bort. De akár bort is el lehet valamilyen módon ott dugni.
2: Hát igen, meg ez a tényleg a szocialista tárgykultúrának ez egy ilyen nagyon emblematikus tárgya, ez a pilleszék, tehát így rögtön behozza ezt a bisztró, meg ezeket a üzem, meg a nem tudom, közveszélyes munkakerülést, tehát az egész gondolatvilágot, egyszerűen csak az, hogy meglátod ezt a homokóra alakot.
3: Hát meg, tehát így az idő, tehát
2: meg az idő is,
3: mert
2: persze,
3: ugye azt a Hajnóci várakozik, illetve hát azt is, hogy a perzsa képbe szerintem nagyon jól passzoltak, tehát hogy
2: igen, hát kell valamilyenből ezt a látomást meg lehet jeleníteni.
3: Igen.
2: Ez egy marha jó ötlet volt. Hát, és egyébként, hogy oké, ez így nem annyira költséghatékony, mint a fólia meg a kartonpapír, amivel általában dolgoztatok. Mert hogy olyan költségvetései vannak a produkciónak, hogy ez jön ki belőle, de hogy ezek még mindig a filléres kategória díszletelemek, tehát még mindig nem az,
3: hát,
2: ami.
3: Igen, de itt is benne volt például az, hogy nyilván az egyetemi elszámolási rendszer az egy érdekes kör ebbe a témába, tehát hogy például van olyan pilleszék, ami a saját zsebből fizetődött ki, és hát nem tudják már elszámolni, tehát vissza nem tudják adni. De ez már azt hiszem az egyéni hülyeség, hogy bevállalja az ember, hogy na most van itt 12 darab pilleszék, akkor nekem ezt most meg kell vennem, hiszen nem várhatok arra, hogy mikor kapok pénzt az egyetemtől. De aztán ezt elosztogattuk az utolsó előadásnál, mindenki vitt haza egy pilleszéket.
2: Milyen szép emlék. És ráadásul, hogy az öngyilkosság anatómiája, ez valamilyen szinten ilyen kölcsönkenyér visszajár, mert te meg benne voltál a Lehel Vilmosok a Spoon River-i Holtak című előadásában, ami szintén egy nagyon színészként nagyon nehezen értelmezhető dolog volt. Tehát az is olyan volt, hogy valószínűleg a Vilmos és a Regina volt az, akik átlátták, hogy mi történik
3: meg
2: itt, és meg a Misi. De, és hogy ti viszont mind a saját karaktereteket építgettétek, és hogy a nagy egészet azt valószínűleg nem, mivel sose látod az előadást egybe, ezért nem láttátok át.
3: Hát igen, én ezt nagyon-nagyon kedveltem. Sok-sok értetlenségünk volt ott a színészeknek ebből fakadóan, meg hát tényleg tehát egy nehéz szöveg, nem tudtunk még teljesen az elképzelést. Én ezt nagyon szerettem látszani, mert nagyon-nagyon jó lehetőség volt újítani folyamatosan, és tényleg ez a több karaktert. Hát annyi volt szerintem a szerencsétlenség benne, hogy egy nehezen érthető előadás volt, és nem egy tipikus könnyen fogyasztható, és szeretjük, és jönnek rá a nézők, előadás volt, tehát hogy nehéz volt. De én nagyon-nagyon szerettem. Meg hát nyilván ezzel most már túl kellene lépni, és igyekszem is folyamatosan új-új emberekkel dolgozni, de ez mindig jó, amikor így az osztály részével dolgozik az ember. Az egy buli valójában.
1: Szerintem, aki ezt az előadást szerette, az nagyon-nagyon szerette. Tehát valamit megtalált benne a néző, hogyha szerette.
3: Igen, igen.
1: Vagy az Amerika miatt, vagy tényleg a karaktereknek ez a sokfélesége, egymásra a reflektálása, és ennek a föl kibogozása, hogy végülis mit történhetett ebbe a faluba, az is egy ilyen detektív feladat a néző számára.
3: Igen, de közel annyira szép és nehéz szövegek, hogy pont emiatt volt megosztó szerintem az előadás. De azon voltunk például Katlanon tavaly, és ott imádták, tehát ez is én annyira érdekes ez, hogy mikor jön el egy előadásnak az ideje, vagy a közönsége. Igen.
1: Neked is volt ott egy nagyon-nagyon szép monológod, meg nekem az volt a Mártának az volt a csúcspont, amit te mondtál.
3: A tavasz és nyár, ősz és tél.
1: Igen, az tényleg olyan, hogy ott...
2: A Rebecca karaktere.
3: Igen, azt nagyon kedveltem csinálni.
1: Abban volt az, hogy a órának a ketyegését figyelned?
3: Igen, abban volt. Igen.
1: Fú, az nagyon ott volt.
2: Na tessék, tehát ez több mint egy év táblatában visszaemlékezni a motivumokra, hogy valamit ott tényleg sikerült megfognatok, mert azért Zolynak nagyon jó a memóriája, de azért ez tényleg túlzás.
1: És a másik meg az a jelent, ami nekem nagyon tetszett, amikor azt láttam, hogy hát igen, ez erről szól, hogy a kukákból építettetek egy trónust, ami a Lincolnnak
3: igen,
1: a trónusa.
3: Az Emmy szövege alatt.
1: És ő, mint a...
2: Anne Rutledge.
1: Rutledge beleült, tehát a nem is tudom, plátói szerelme a Lincolnnak, akivel megszakadt a kapcsolat. És az is egy nagyon szép vers részlet volt, amit ott... Sőt, hát ez maga a vers.
3: Igen.
1: Mert ez az író írta azt a verset, amit aztán Amerikában sok helyen kiírnak, amikor a polgárháborús időszakról valamit szeretnének elmondani. Akkor ez a vers, ami az unióról szól, hogy nem a házasság uniójában egyesült végül is ez a két szerelmes, Lincoln és Rutledge, hanem az United States of Amerikában egyesült, ami nagyon menő dolog. Nagyon szép felsor.
2: Tehát egy nagyon kalandvágyó vagy itt színészként, mert már ez a Spoonriveri Hortak is, ez is egy nagyon különleges előadás, de közben csináltatok dokumentumszínházat, a szerkesztőséget. Részletileg mondjuk ez egy közösségi színház volt, ez a liturgia, amit a Telfóban csináltatok? Mert hogy ilyen saját élményes dolgokból raktátok össze, tehát hogy ez valahogy ilyen kicsit terápiás jellegű is lehetett.
3: Nevezhetjük annak szerintem. Nem tudom, hogy a kettő rendező, ugye a Ferenc Bog és a Gáhidi Gizus minek definiálnák, de szerintem nevezhetjük annak.
2: De ez úgy készült, nem, hogy leültetek, és dumáltatok, és dumáltatok, és dumáltatok, és akkor egyszer csak ebből lett egy előadás.
3: Igen.
2: Úgyhogy akkor ez szerintem akkor ezt nevezhetjük közösségi színházi formának. És ezeket fekszik, hogy ilyen saját, nagyon saját élményből építkezzél?
3: Hát nyilván mindenki saját élményből építkezik.
2: Jó, de mindig van azért egy klasszikus, vagy kortárs, tehát tök mindegy, hogy van egy irodalmi anyag, amivel dolgozol általában.
3: Ha rendezői szemszögből nézem, akkor kevésbé. Tehát, hogy... Valahogy azt gondolom, hogy tehát nyilván nem hiába foglalkoztam a Halál kilovagolt Perzsiából című művel, de tudtam, hogy mivel szeretnék foglalkozni, és ahhoz kerestem anyagot. Tehát, hogy inkább ez az alkotási folyamatához zám közelebb, hogy keresek anyagot, kutatok egy kicsit, utána nézek, és akkor abból áll össze valami. Kevésbé áll hozzám közel az, hogy így egy az egybe a saját élmények. Nehéz is szerintem, mert hiába mindig is saját élményekből dolgozunk, de hogy úgy egy az egybe, ezt szerintem nehéz kimondani, mert igazából ez lehet, hogy szemérmesebb vagyok. Tehát, hogy nem most mindenki szerintem, aki látta az előadásaimat, tudta, hogy valami közön van hozzá, mert ez azt hiszem, hogy ez érzékelhető volt az anyagválasztásoknál, de hogy nem akartam annál többet mondani. Esetleg, hogyha megkérdezi valaki, és úgy gondolom, akkor elmondom. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy ennél szemérmesebb vagyok, hogy, hogy ilyen egy-egybe kimondjam a történetet. És érdekes, hogy a liturgiában például nekem nincs történetem. Tehát, hogy ott van olyan, hogy, hogy egymás történeteit mondjuk mi el, meg elmeséljük, eljátsszuk, tehát nem mindenki a sajátját játsza, és nekem nincs benne személyes. Mert ez így alakult. Tehát amúgy igyekeztem, tehát hogy nem utasítottam az első pillanatban, de nem
2: hát
3: is
2: ez azért mondjuk elég megnyugtató, hogy az nem a te saját történet. Na, akkor hozzánélünk?

0: barátaim.
1: Sziasztok! Fanni, miért Zoe Keatingnek a We Insist-et választottad?
2: Nincsen már, hogy hogyan talált meg engem Zoe. Viszont ez biztos, hogy még a sikeres egyetemi felvételim előtt, hiszen erre csináltam a felvételi koreográfiámat, és az összes dalát nagyon-nagyon kedvelem, és mai napig használom ilyen improvizációknál, mozgásos improvizációknál, mert valami olyat nyújt szerintem érzetbe, belső érzetbe egy-egy mozgáshoz, ami engem nagyon segít, és ahogy látom a kis tanítványaimon, nekik is szokott segíteni az ő munkássága is. Hát át tudja adni szerintem nagyon az érzelmeit egy-egy csellóval.
1: És a srác, ki van Uka?
2: Őt se tudom már, hogy hogyan talált meg, ő pedig ő is nagyon-nagyon közel álló hozzám. Tehát egyébként nekem a zenei ízlésem nagyon szertágazó. Tehát, hogy ha a Spotify-mat meglátnátok, akkor lehet, hogy kikészülnétek, hogy mennyire. Hát Kivanukát akkor szoktam hallgatni, amikor süt a nap, és valami nagyon-nagyon nyugodt állapotot akarok elérni magamban. Tehát egyszerűen megnyugtat az ő hangja és az ő zenei világa.
3: Akkor most pont jó, mert most is nagyon-nagyon sütött
2: a nap.
1: És kellett valami, amivel megnyugszol.
3: És akkor, na hát akkor most bejött viszont a tanítás, mint vonal, hogy te tanítasz is.
2: Igen, a Nemes
3: Nagyágnesre, illetve, hogy ugye vissza-vissza a vászkodsz az SZF-re, és ott mint kvázi egy mentorálod az alsóbb évfolyamosokat, most is rendeztél nekik egy Gellért-hegyi álmot.
2: Hát ezt a mentorálást, ezt nem annyira szeretem ezt a szót, mert hogy azt gondolom, hogy még nekem is rengeteget kell tapasztalnom. Igen, hát a Nemes Nagy Ágnesben tanítok színpadi mozgást a 13. osztályosoknak, tehát az első OK és évüket bent tartó diákoknak. Az SZF-re meg hát nekem is nagyon-nagyon szerencsés, hogyha minél több tapasztalatot gyűjtök, illetve azt gondolom, hogy az inkább az a formai világ, amit mi tanultunk, és amit mi képviselünk, azt ha másokkal egy kicsit így meg tudom ismertetni, és kíváncsiak rá, akkor miért ne ismertetném meg velük, vagy miért ne engedhetném be őket ebbe a világba, akkor nagyon-nagyon szívesen. És akkor így született meg a Gellért-hegyi álmok. Most februárban? Aztán februárban volt a bemutatója. Igen, február 28.
3: És ugye ez azért is újdonság volt, mert ezt nem te választottad, ezt az anyagot. Igen. Tehát egy olyan anyaggal kellett dolgoznod, ami másnak volt valamire választottja.
2: Igen, ez is izgi volt, mert amikor én elolvastam, akkor nem annyira szerelmesedtem bele, de azt gondoltam, hogy mivel egyébként így szokott lenni, hogy a rendezők általában kapják az anyagot, ezért ez is egy nagyon jó gyakorlás volt nekem, hogy hogyan tudok kihozni egy anyagból úgy valamit, hogy éppen nem a saját gondolataim alapján választok, vagy a saját téma alapján.
3: Igen, mert ez egy ilyen múltfeldolgozós dolog, ugye 1970-es az alapmű, és 1944-45-ben játszódik.
2: Igen.
3: És ott nagyon, nagyon csúnya ilyen történelmi események jönnek ott elő a két szereplő párbeszéde kapcsán. Az szintén azért lelkileg megterhelő lehetett ezeket, azért ott van szintén egy erőszak jelenet, egy ilyen a délvidéki vérengzés előjön, mint téma, tehát az se egy sétagalop.
2: Nem, de valahogy nem tudom miért, egyszer most már tényleg rendezni fogok valami vicceset. Mert nem, valamiért egyébként ezek a részek pont, amiket nagyon-nagyon szerettem benne, hogy meg azt gondolom, hogy színészileg is ezeket nehéz átadni úgy, hogy mindeközben ne önnön magunkat sajnáljuk a színpadon, hanem úgy beszéljünk erről, hogy a nézőt érintse meg. Igen, nehéz menet volt, de az többsebből vérző nehéz menet volt. Időhiány, pénzhiány, tehát hogy így nagyon össze kellett kapni
3: de
2: magunkat.
3: Szerették a nézők.
2: Abszolút.
3: Több teltházas előadást csináltatok belőle már.
2: Abszolút, és ami nagyon újdonság volt nekem, és nagyon-nagyon jó, hogy főleg az idősebb korosztály szólította meg,

0: és ők jöttek el, és nekik például ez valamiért, ez az anyag, meg ez a formája az egésznek, annyira megható volt, hogy sokszor, meg hát nyilván ők egyel közvetlenebbek mindig, sokszor volt olyan, hogy megvártak minket, és akkor véleményezték, vagy kérdeztek, hogy de azt tényleg, hogy jól gondolják, hogy úgy volt a vége, hogy igen, szóval ez nekem nagyon jó volt, hogy végre egy idősebb korosztályt sikerült megszólítani.
1: Ez játszott a vidám dologba is, a Fel a fejjelben például az egy nagyon vidám, de az is egy nagyon furcsa forma, ugye az egy filmadaptáció.
0: Igen, volt. Szécsi Bence
1: rendezése. És ott is egy nagyon jelentős figurát játszol, ez az illúzionista özvegy, aki így átveszi a férjének a szerepkörét, és nem csak ezt, hanem hogy te vagy ott a szakszervezet is abban a társulatban.
0: Igen, hát a mágusné és a másik felvonásban meg egy bohócka, vagy nem is tudom hogyan.
1: Igen, de hogy ott, amikor van ez a helyzet a színházigazgatóval, akkor te vagy az, aki ott képviselni próbálod a többiek érdekében. És ez megint olyan rímel azért a mai helyzetre, hogy most helyzet van, és hogy mindenféle fórummozgatások és mindenféle programalkotás van éppen folyamatban, és hogy te részt veszel ebben? Ugye most
0: abszolút.
1: Volt a 35 éven alul fiatal alkotóknak egy összegyűlése, és hogy mik azok a dolgok, amiben már meg tudtatok egyezni, hogy ez az, amit így elsősorban orvosolni kéne?
0: Tű, tehát úgy részt veszek benne, de nem vagyok szervezője, tehát hogy... kialakultak csoportok, és akkor a csoportok mentén vannak feladatok és kérdőjelek megoldása, de azt hiszem, hogy erre nem tudnék most feltétlenül okosan válaszolni. Ugye Bagosi Júli ennek az egyik, tehát ő hívta, Bagosi Júli és a Törlei Havasára hívta össze az elsőt, vagy nekik jutott ez eszükbe, és akkor nyilván utána bővült a csapatkör. Csak mivel most annyira leterhelt időszakom van, hogy én nem tudtam ebbe úgy effektív részt vállalni, csak úgy, hogy a fórumokon ott igyekszem ott lenni, illetve a kérdőíveket igyekszem kitölteni.
1: Hát de most azért neked van egy jelentős tapasztalatod, ugye, hogy kb. Egy éve vetted át a diplomádat, és akkor az is nyilván egy hatalmas öröm volt, és egy hatalmas félelem, hogy akkor most jön a felnőtt világ, és milyen volt az első év a való világban?
0: Nagyon izgalmas volt, mondhatni túlvállaltam magamat, tehát ugye egy tanulási év volt így ebből a szempontból, hogy mennyit lehet bevállalni. Mindent sikerült eddig megcsinálni, tehát hogy olyan szinten nem, de azért tehát fárasztó volt. Hát amikor lediplomáztam, akkor még azért ennyire nem volt tele az évadom. Ugye le is költöztem vidékre, hiszen azt gondoltam, hogy akkor teljesen felesleges Budapesten élnem, leköltöztem vidékre, és augusztus elsőjével és szeptemberre tele lett az évadom. Tehát, hogy ilyen...
1: Ja, hogy akkor ez a légüres tér, ez így körülbelül egy hónapig tartott?
0: Igen. És nyilván budapesti munkákkal, tehát, hogy minden nap ingázom, tehát ilyen elképesztő volt. Én azt gondolom, hogy ez valahol nagyon szuper, tehát nem szeretem panaszkodni erről. Nyilván az meg az emberi oldala, hogy véges az energiaszint és a kapacitás. Tehát, hogy azt hiszem, pont múltkor számoltam össze, hogy 11 vagy 12 projektet csináltam ebbe az évadba.
1: Jézus Mária, ami azért rengeteg.
0: És ő volt olyan, hogy egyszerre többet, ami egy nehéz szervezés. Tehát, hogy saját magunk asszisztense, így szabadúszok, és saját magunk asszisztense vagyunk. Tehát, hogy igen. Tehát jó tapasztalás, tanulási év ez a első felnőtt évnek a megtapasztalás és megtanulása.
1: De és akkor most úgy vágsz bele, hogy kicsit jobban megpróbálod beosztani az energiáidat, hogy lehet, hogy nem kell mindent elvállalni?
0: Igen, így indultam. Most... egy hónapja megbeszéltem a párommal, hogy jövő évadban nem fogok mindent elvállalni, másnap csörgött a telefonom, és elvállaltam egy munkát. Tehát, hogy igen, és akkor így nevettünk ezen, hogy nyilván ez nem fog összejönni, de azt azért igyekszem tartani, hogy egyszerre csak egyet, mert ez mind a munka szempontjából nagyon-nagyon fontos, és tehát az egészség szempontjából is nagyon-nagyon fontos, hogy ne legyen több.
1: Hát főleg így, hogy te egy olyan alkat vagy, aki nagyon szeret belemászni abba, amit éppen csinál, meg hogy utána kutatni, meg összerakni fejben ezeket a dolgokat, ezt nem lehet így félváról, tehát az is időigényes, hogy az ember
0: hát igen,
1: készüljön
0: pont,
1: rá.
0: Hát pont ezért, tehát hogy nem is a próbák ideje, ami jó, hát nyilván az is nagyon-nagyon sok volt, de hogy az éjszakázások, tehát a kutatások, olvasások, tehát így fáradt ki az ember, szerintem. Ami nagyon-nagyon fura, hogy közben meg ezt örömmel csináljuk. Tehát, igen.
1: És akkor még jön egy giga projekt az év végén, ugye az Impostor Színházi Társulat csinál egy nagyon sok jelenetből álló, sok rendezős, sok szereplős, fogalmam sincs micsodát, ugye ez a Ten fiad, annak lesz a főpróba hete? Akkora.
0: Annak is lesz.
1: Ez micsoda, erről mesélje, hogy mire számítsunk.
0: Ez így, szerintem egy elképesztően izgalmas projekt, az Impostor Társulat jó néhány embert megkérdezte, hogy mi az a tárgy, ami jelenti számára a magyarságot, és ezeket a tárgyakat begyűjtötték, és az F. Tóth Geri és a Papp Máté írtak ezekhez jeleneteket, baromi jó szövegekkel. És ezeket a jeleneteket dobálták szét rendezők között, ami úgy nézett ki, hogy az olvasópróbán választhattunk jeleneteket, és mindenki úgy készült, hogy na ez most ilyen nagy harc lesz, tehát hogy így, hogy megszerezd azt, amit te szeretnél, és annyira flottul ment, hogy gyakorlatilag volt olyan, hogy ketten szerettünk volna két jelenetet, meg kettőt kellett kiválasztani, de utána így megállapodtunk, hogy jó, akkor te az A-t, én a B-t, tehát teljesen jó volt, és ennek, tehát ez fog majd összeállni egy nagy előadássá, és ha jól tudom, akkor egy kiállítás is fog hozzá párosulni, ami ezek a tárgyak lesznek kiállítva.
1: Ja, ez nagyon izgalmasan hangzik, és te melyik tárgyat happoltad el?
0: Az eredeti tárgyam, ami a fő, mert én pont egy olyan jelenetet választottam ki, ami négy apró jelenetből áll. Ott is szintén egy anyafigura a központi téma, és a kekszes doboz, az alumínium kekszes doboz, ami általában varrókészletet rejt magába. Én ezt
1: nálunk
0: a tárgyat.
1: Nálunk is. Abban vannak a gombok.
0: Igen.
1: Ez a dán vajas keksz,
0: az,
1: ugye?
0: Az, igen.
1: Jó, hát ez tényleg teljesen ikonikus valóban.
2: Jó, hát a fagyis doboz is lehetne, amelyik be
1: a töltött káposztában, igen. És mik akkor a következő évad tervei, mi az, ami már publikus és elmondható, hogy csinálni fogod?
0: Ami publikus, az lesz kettő munkám Békés Csabán. A Pányik Tamás rendezi a Valahol Európában című musicalt, és abban leszek, mint koreográfus. Szintén Békés Csabán fogok rendezni egy kis herceget, egy gyerekelőadást, illetve...
1: Na, az is újdonság, gyerekeknek még nem csináltál előtt.
0: De.
1: Te csináltál
0: de csináltam, egy Péter és a Farkas.
2: Igen.
0: Aha. Egy Péter és a Farkas csináltam a Gödöllői Szimfonikus Zenekarral, és akkor azt öt zenész kíséri, mert játsza, tehát hogy ugye egyenrangúak vagyunk benne, végig játsszák, és akkor mi meg a történetet meséljük mellette.
1: Na, de ez izgalmas lesz nagy színpadon, és hatalmas társulattal fogsz dolgozni.
0: Hát igen, a Valahol Európában
1: ott az monumentális igen, musical, nem?
0: Az tömegek mozgatása, tehát hogy azért ott, meg hát ott is visszajön a gyerek szereplő, hogy ezért gyerekekkel másképpen kell.
2: És műveletlen vagyok, az a filmadaptáció, vagy van egy musical?
0: Van egy musical.
2: És ezt ki írta, vagy
0: a
2: ki lett?
0: Is.
2: Aha. Ja, igen, ez egy újabb, igen, oké. Elnézést, csak én a filmre emlékeztem, és nem találkoztam még a musicallel.
0: Illetve a kis herceg az egy négy szereplős előadás lesz. Csak a gyerekeknek. Az egy jó móka lesz a kis herceget gyerekeknek megcsinálni. És ami még publikus, az a Szkénében lesz egy előadásom, az Antrokulturális Egyesülettel együtt, ami gyakorlatilag a Titánium pályázat támogatásával, ami börtönből frissen szabadult emberek reintegrációjával foglalkozik.
1: És ott még a castingnál tartasz leginkább?
0: Hát most ott tartunk, hogy beszélgetünk.
1: Ja, és az anyaggyűjtésnél, tehát akkor ez is ilyen dokumentumszínházi cucc lesz, vagy interjúkból lesz valahogy összeállítva.
0: Igen, hát ott nagyon fontos nekem az, hogy nem, biztos, hogy lesz benne fiktív rész, tehát hogy ez egyértelmű, de hogy fontos számomra az, hogy ne úgy meséljek valamiről, hogy teljesen fiktív, és szerencsére van a Váltóság Alapítvány, és ők tudnak nekünk ebbe segíteni, tehát hogy támogatnak minket abban, hogy létre tudjunk hozni kapcsolatot.
2: Viszont nem közösségi színház, tehát nem a volt bűnelkövetők fogják játszani.
0: Nem.
2: Színészek alakítják.
0: Igen, színészek alakítják, és fizikai előadás lesz, tehát de izgatottan, nagyon-nagyon izgalmas ez a része, ez a beszélgetés is. Tehát interjúnak szoktuk hívni, de egyébként nem interjú, mert nem a... Beszélgetünk, és akkor nyilván feltevődnek kérdések, de mégis inkább egy ilyen jó kis te a délutánok.
1: Megint nem az a könnyed téma.
0: Nem. Hát azért, igen, tehát hogy ez egy nehéz dolog lesz, azt hiszem. Talán ez az egyik legnehezebb nekem is, mert most olyan történetek bukkannak elő, és olyan életek, amikkel már így nem tud mit kezdeni, szerintem a hallgatója. És tehát úgy, hogy mint alkotó, és van, tehát úgy csináljuk az egészet, hogy van egy pszichológus folyamatosan velünk, mivel hogy ezek olyan történetek, amikre azt hiszem, hogy kell a színészeknek is majd, és nekünk is kell, miközben írjuk és csináljuk.
2: Ilyen szupervízió szerűség, igen. És mi lesz a hallal?
1: Volt egy fölolvasó színházi alkalom a Bakács Bunkerben, Csernai Mihálynak az új darabját olvasták föl négyen, és a Fanni olvasta az Ági nevű szerepet, aki egy négyfős családban ő a nagyobbik gyerek.
0: Na, azt a szerepet nagyon eljátszanám színházba. Tehát én annyira örültem amúgy annak, mert ugye mi is akkor ismertük. Tehát elküldte előtte Misi, átolvastuk, de hogy igazából tényleg az volt a szándék, hogy a nulladi pillanattól építsük fel, és az egy baromi jó karakter volt az Ági, én nagyon kedveltem.
2: Család utazik az Adriára.
0: Igen.
2: Egy autóval.
0: És amúgy ott az Irosvai Peti barátom, aki most diplomázik operatőrként, ő jött el fotózni, és ahogy meglátom, hogy ez jutott eszembe, hogy amúgy ebből lehetne egy jó kis filmet csinálni, de még nem beszéltem Misivel így erről, de még lehet, hogy majd bedobom neki.
1: Jó, az egy nagyon-nagyon érdekes szöveg. Tehát ugye egyszerűen annyira élőbeszédszerű az egész, annyira hitelesek a karakterek, meg az egész ilyen ismerős, ugye nagyon jó volt, meg ilyen felolvasó színházi formában is látszott, hogy ebben mekkora lehetőség van, igen. De akkor ezt akkor te is így érzel.
0: Igen. Meg tényleg az van, hogy ott is az Antro csinálta ezt az egészet, és hát egy nagyon jókedvű, barátságosnak volt. Tehát rengeteget nevettünk, és ezeket mindig szerettem, amikor nem... Tehát Naszladi Éva mondta mindig azt, hogy hát ez nem orvosi műtét, és ezt én így próbálom így folyamatosan magamba tartani. Hiába olyan témákat választok, ami folyamatosan inkább a negatív és a nehéz témák, de hogy igyekszem azt tartani, hogy ezen nem múlik semmi.
1: De akkor te rendezőként is így inkább ilyen feszültséget oldasz, meg komfortérzetet teremtesz az alkotótársaidban, és nem ilyen drilles rendező vagy.
0: Igyekszem nagyon-nagyon erre törekedni, hiszen egyébként tehát az a nagyon nehéz nekem, hogy azt mondanám magamról, hogy egy határozott karakán típus vagyok, ami egyrészt nagyon-nagyon jó, és másrészt egyébként az arcom is kicsit olyan, hogyha én nagyon figyelek, akkor mindig azt hiszik, hogy én ilyen csúnyán nézek. Amiből rengeteg ilyen félreérthető helyzetbe keveredtem már, és aztán, amikor megismernek, akkor rájönnek, hogy nem arról van szó, hogy én most csúnyán néznék. rájuk.
2: Csak koncentrálok.
0: Igen. És akkor mindig megkérdeztük, de valami baj van? Nincs. Szóval, hogy és minden mellett, a karakánság és az arcom mellett, és a szemem mellett nagyon kell arra figyeljek, hogy ne higgyék azt, hogy én most valami durvaságot akarnék. Nekem az sokkal fontosabb, tehát az öngyilkosság anatómiájánál is az volt az első mondatom egyike, hogy bárkinek bármi van, tehát hogy mind lelkileg, vagy bármi történik, szóljatok inkább, vagy meséljétek el, akár négy szem közt, tehát hogy még véletlenül se szaradja bele valami rosszba. És ezért szerintem ez ilyen témáknál nagyon-nagyon fontos, hogy nem tudhatom, hogy az alkotónak milyen háttere van. És nem instruálhatom bárhogyan, hogyha esetleg van valami háttér.
1: Igen, nyilván ez az újra traumatizálás, ez nyilván nem cél.
0: Igen, és ez fontos volt nekem.
1: De akkor színészként is azt szereted, hogyha ha ilyen biztonságos környezetben tudsz dolgozni. Mert nem inspirál téged, hogyha valaki piszkál.
0: Hogyha értem, hogy miért piszkál, és nem személyeskedve, hanem csak szimplán piszkál, valamit ki akar hozni, azzal nincsen bajom. De igen, te szeretem azt, szeretem a nyugit a munkafolyamat alatt. Majd éjjel, amikor otthon ülök, majd akkor én zizgek, és teljesen kiakadok, hogy nem lesz jó, de amikor ott vagyunk mindannyian, akkor szeretem, amikor igazság van.
1: Mi valószínűleg ez is jó egyébként ez a képzés, mert mind a két oldalt megtapasztalod, és akkor rendezőként sokkal érzékenyebb tudsz lenni a színészeidre.
0: Igen, de közben meg van a hátránya is, hogy például, hogyha én ezért nagyon-nagyon hamar rögzítek, és van olyan színész, aki nem, amivel nincsen baj alapvetően, de hogy van ilyen, hogy így ezt le kell folytanom magamba, hogy igen, van olyan színész, aki nehezebben rögzít, és nem szabad haragudnom rá.
1: Jaj, mert egy más típus.
2: Hol? Mit ajánlasz? Mit
1: ajánljunk, meg? Jó.
2: Ne ajánlja, Fanni.
1: Ma Fanni ajánljon, aztán én is ajánlok, jó?
2: Vagy gondolkodj, hogy mit ajánlja.
0: Gondolkozom.
1: Na, ezt a Fanninak külön, hogy ugye június 11 és 14-e között lesz a könyvhét. Érdemes kimenni, és kiválasztani azt a nyári olvasmányt, aminek semmi köze a színházhoz, és kicsit pihenni. Én biztosan megnézem a színházas könyveket is, de olyat is fogok választani, aminek semmi köze a színházhoz. Aztán a Pince Színházban a Kimi Jó Gyerekek képes könyve látható június 12-én nyári pár rendezésében, na az egy szórakoztató, kifejezetten szórakoztató előadás. Illetve a Szkénében lesz még két eszefés bemutató, az Alkésztisz és az Elektra június 18, június 24, ugye a Temfiad június 29, az Imposztoroktól, ahol a Fanni rendezése is látható, illetve Szirtes András kísérleti filmfesztivál július 2. és 4. között a kettős pontba. Mindenkit várnak szeretettel az alkotók. Azt hiszem, hogy most már 60 órányi film van, de lehet, hogy még több.
2: Így van. Na?
1: Szerinted mit nézzenek még, ha eljutnak színházba, vagy te mit néznél?
0: Én most a Balatont nézném egyébként. nem tudom.
2: Úrhoz, aki onnan posztolt.
0: Igazán. Én is az eszefés vizsgákat tervezem megnézni mindenféleképpen, de azért most már én telítődök.
2: A Szkénében még lesz két
0: igen. Igen.
1: Viszont a következő évadban a legkisebb jégkorszakot azt nagyon-nagyon érdemes megnézni. Budapest is Kizó stúdió, Kákó produkció. Eszméletlen jó lett.
2: Jó. Nagyon szépen köszönjük Hevesi Fanninak, hogy elfogadta a meghívásunkat. És hát ez egy 21-ei adás, tehát 21-e van ma, azt hiszem. De majd ezt meglátjuk pontosan. És 4 hét múlva Keresztény Tamással és Nagy Petrával fogunk beszélgetni, és a kettő között pedig Fruzsina fog valamilyen meglepetéssel előállni. Most volt némi fennforgás, ezért elnézést kérjük, szóval ezt az adást ezt kettő héttel ezelőtt vettük föl. Köszönjük szépen, hogy figyeltetek, és akkor én egy... Ilyen, a Gotyének egy ilyen kicsit pörgősebb számát fogom berakni.

Sziasztok, kedves rádiózók! Szongoró Fatmia vagyok, és a következő egy órában a szongórát halljátok itt a Tilos Rádió FM 90.3-on. Készültem egy kis zuhé utáni muzsikákkal, úgyhogy kellemes vasárnapot kívánok, és jó szépet!

0: Mwafi go tuge siye Afrika kaya Waya jabula Siya jabuli ngana Siya jabula Siya jabuli ngana Siya jabula Waya sibiza Mwafi go tuge niwo Mtlanje siya jabula Hey!
1: Sziasztok! Szeretném elmondani, hogy 91 éves korában elhunyt Abdullah Ibrahim. Egyébként ő egy dél-afrikai jazzongorista, zeneszerző, és tehát ugye a jazz életben egy nagyon nagy név, és nagyon fontos az ő jelenléte. Szóval azért véget ért lassan egy időszak, Sonny Rollins is mostanában hunyt el. Szóval szeretnék néhány dolgot elmondani nektek, elmesélni Abdullah Ibrahimról, hol is kezdjem. 34-ben született Fokvárosban, Cape Townban. Akkor még Adolf Johannes Brand volt a neve, és fiatal zongoristaként egyébként dollár Brandként lett ő ismert. Azért kapta a dollár nevet, mert nagyon rajongott az amerikai jazzért, és ez lett a beceneve. Szóval először dollár Brandként adott ki lemezeket, aztán az 1960-as évek végén átért az iszlám vallásra, és akkor vette fel az Abdullah Ibrahim nevet. Szóval három neve van, a születési neve, ez tök érdekes, hogy végülis az ember így változtatgathatja a nevét is, annak megfelelően, hogy milyen időszakában van, szóval, hogy neki a gyermekkora, a fiatal jazzzongorista, és illetve az a spirituális személy, aki aktivista is volt, és művész, három néven fut. Nagyon fontos az ő munkásságában, hogy összefonta az amerikai jazzt a dél-afrikai zenékkel, és ez nekem is van egy kicsi tapasztalatom. Három hetet eltöltöttem Fokvárosban néhány évvel ezelőtt, és azért szerintem fantasztikus dolog, hogy saját standardjaik vannak, amik a dél-afrikai zenéhez kapcsolhatók. Tehát, hogy nem csak az amerikai standardeket ismerik, hanem van egy saját repertoárjuk, ami jam session-öken így hangzik, szerintem nagyon menő. És ebben nagyon nagy szerepe volt Abdullah Ibrahimnak, hogy ez így alakuljon. Illetve egyébként ő sajnos nem tudta végigélni az életét a politikai helyzet miatt, tudjátok, apartheid volt, illetve hát most is elég gázos a helyzet Dél-Afrikában, de azt az apartheid nevű rendszert már eltörölték, de azért sajnos a mai napig lehet érezni azt, hogy ki merre mehet. Tehát például most arra gondolok, hogy amikor egyszer voltam egy klubban, akkor azért rájöttem, hogy színes bőrűként én azért vagyok ott, mert zenész vagyok. Egyébként meg még a személyzet volt színes bőrű, a vendégek meg fehér bőrű emberek, és nagyon csúnyán elválik ez a dolog ott Dél-Afrikában, egy nagyon furcsa hely. Mindegy, persze. Nem lesz beszélni szeretnék senkit arról, hogy utazon a világban, nyilván meg kell nézni ezt saját szemben és eldönteni. Szóval van egy történet még, ami eszembe jut Abdullah Ibrahimról, hogy elég fontos volt, hogy először ő, tehát hogy elmenekült, vagy elköltözött, nem tudom, nem ismerem pontos részleteit, hogy hogyan hagyta el Dél-Afrikát, de először Európába ment, és utána ment az Egyesült Államokba, és Európában egy zürichi koncerten hallotta őt Duke Ellington, és az volt neki egy ilyen nagy lehetőség, meg akkor Duke Ellington felkarolt és segített abban, hogy legyenek koncertjei. Szóval így, tehát 91 évesen ezen a héten elhunyt Abdullah Ibrahim, úgyhogy őt hallgatjátok most, és hogyha nem beszélek bele, akkor tényleg hallani fogjátok. Örülök, hogy itt voltatok velünk, két hét múlva is lesz szongóra, akkor majd a távolba jelentkezünk, én is kölyök, és legyen szép jövő hetetek, és igyatok nagyon sok vizet, mert itt az ember nem izzad olyan egyértelműen, és elfelejt inni, szóval igyatok sok vizet. Sziasztok!

Yes, I'm from them. I'm from the mountain.

0: találkozott egyszer egy öreg asszonnyal. Valami száraz gajat szelegetett össze, hogy vigye haza. Amint odaérkezett Palkó, kérte az öreg asszony, hogy segítsen neki, mert nehéz a gaj, kötözze fel a hátára. Palkó azt mondta.
1: Én segítek, csak álljon ide a fa mellé, öreganyám.
0: Az öreg asszony a fa mellé odaállt, s Palkó jól odakötözte a gajjal együtt. Mikor az öreg asszony állott volna fel, hát nem tudott. Nagyon haragudott, azt mondta.
2: Megállj, Palkó, megátkozlak ezért a tettedért.
0: Akkor az öreg asszony átváltozott fekete macskának, kibújt a kötél alól, s azt mondta.
2: Azzal átkozlak meg, hogy a szamarad mindig azt mondja, amit te.
0: Palkó jót kacagott rajta.
1: Na, hiszem, ez nem nagy átok.
0: Indulni akar tovább, de a szamara nem indult, azt mondta a szamárnak.
1: Gyí, te, csacsi!
0: Akkor a szamár is visszamondta.
3: Gyí, te, csacsi!
0: Hiába ütötte Palkó a csacsit, a csacsi csak nem indult. De úgy megharagudott, hogy oldalba rúgta Palkót, az meg belebukott egy nagy pocsolyába. Elkezdett kiabálni.
1: Segítség! Segítség!
0: Hogy a szamara hallotta, az is rákezdte.
3: Segítség! Segítség!
0: Ahogy ott jajgat, arra mentek favágó emberek. Megsajnálták, s kihúzták Palkót a pocsolyából. Kérdik, hogy ki volt az a másik ember, aki úgy kiabált, hogy segítség, segítség. Palkó nevetett, s azt mondta.
1: Abbizony, a szamaram volt.
0: Megharagudtak az emberek, s azt mondták, hogy viszik Palkót egyenesen a király elé, hogy ítélje el. El is vitték, s a király kimondta a halálos ítéletet Palkóra. Azt mondja Palkó, ő nem bánja, ha meghal is, csak vigyék oda a szamarát, hogy búcsúzzon el tőle. Mikor odavitték a szamarát, Palkó letérdepelt a király elé, és elkezdte mondani.
1: Kegyelmet árva fejemnek, királyom, mert igazán ártatlan vagyok.
0: Hogy a szamár meghallotta, mit mond Palkó, az is letérdelt, s elmondta.
3: Kegyelmes árva fejemnek, királyom, mert igazán ártatlan vagyok.
0: A király nagyot nevetett rá, s Palkót szabadon bocsátotta, és a szamarával együtt ott tartotta udvari bolondnak.

A nagy Döll birtoka. Élt hajdanában, Száráma szigetén egy nagy és erős ember, aki annak idején a sziget ura és parancsolója volt. Hogy pontosan milyen magas volt a mostani mérték szerint, arról nem szól a hagyomány, de tetteiből és használati eszközeiből világosan kitűnik, hogy a filiszteusok Góliátja apró gyerek lett volna mellette. Góliát magassága 6 könyök és 1 arasz volt, nagy Töllnek viszont a botként használt szálfája volt 5-ös. Ahhoz, hogy átmenjen a Száráma környéki szigetekre, szigetecskékre, nem volt hajóra szüksége, hanem csak úgy gyalogosan gázolt. A termetre ilyen nagy volt is, nem volt se fennhéjázó, se gőgös, hanem nagyon jó és lágy szívű uralkodó, aki mindig, mindenhol és mindenkinek segítségére sietett, ha szükség volt rá. Volt egy hely, ahol csendesen éldegélt a feleségével, ha éppen nyugta volt az ellenségtől. Ez a hely egy földbirtok volt, amelyet mind a mai napig Töll uradalomnak hívnak, Püha egyházközségben. Nagy Töll nem hagyta, hogy kiszolgálják, hanem inkább ő segített másokat, a gazdaságban adódó munkát maga végezte a feleségével, s ha valamit javítani vagy építeni kellett, ők maguk láttak neki. Mint ahogy a száremaiak most is különböznek a szárazföldi észtektől, abban, hogy mindent maguk végeznek el, Nagy Töll is így tett. Töll dombja. Egyszer a hírnökök azt a hírt hozták Töllnek a Töll uradalomba, hogy Száráma napnyugati partjainál ellenséges hajók jelentek meg, és a Katri tanyánál nagyszámú ellenség szállt partra. A hírnököket azért küldték, hogy Nagy Töllt segítségül hívják, és azt is megmondják neki, hogy a nép fő emberei a Tammik tanyában jöttek össze tanácsot tartani. Nagy Töll megparancsolta, hogy a követek siessenek vissza a Tammik tanyabeli tanácsba, és mondják meg, küldjenek gyorsan más hírozókat a Katri parthoz, hogy kikémleljék az ellenség dolgát, aztán hírt hozzanak róla a tanácsba. Én, mondta Nagy Töll. Ma este át akarok menni Hiumaára, szaunába, ám holnap estére a Tammik tanyán leszek, s aztán majd meglátjuk, mit kell tenni. A küldöttek visszasiettek a Tammik tanyára, s tudtára adták a tanácsnak, hogy Nagy Töll jönni fog. Nyomban új hírhozók siettek Katri felé, amint az ellenség tudomást szerzett Nagy Töll jöveteléről, hajókra futott és elvitorlázott. Nagy Töll tisztára vesszőzte magát a fürdőben, és egyenesen a Tammik tanyára ment. A követek éppen akkor érkeztek vissza Katriból, s tudatták, az ellenség elmenekült. A tanács megörült a hírnek, Nagy Töll úgy szintén, és azt mondta, hogy szeretném.

felelőtlen rakoncátlanságukban elhatározták, felébresztik, hogy lássák, milyen magas. Szüleiktől hallották azokat a szavakat, amelyekkel nagy tölt fel lehet ébreszteni, oda mentek hozzá, és elkezdték kiabálni. Nagy tölt, kelj fel, itt az ellenség az országban! Nagytől nyújtózott egyet, feltérdelt, és a fenyő koronája fölött szétnézett. A gyerekek ilyen óriási ember láttán kereket oldottak, mikor Nagytől rájött, hogy lóvá tették, megdőzött, és így szólt. Mivel elbolondítottatok, nem jövök a segítségetekre, előbb csak, ha bokáig gázoltok a véretekben. Ezt akkor a hangon mondta, hogy a hegyek beleremegtek, s a tengervíze fodrozódni kezdett, mikor megrázta a fejét, akkor a szél támadt, hogy sok fa ketté tört tőle a lónai fenyvesben. Ráadásul a szél elvitte a mápatanya fölül a tetőt, s a felhőkig röpítette. Ebből a tetőből lett a tóban az a sziget, amely mind a mai napig ott áll benne. Nagytől hamarosan rájött, hogy az olyan rakoncátlanságért, amilyet a Vödruka falubeli gyerekek vele szemben elkövettek, csak a szülők rossz nevelését lehet hibáztatni, ezért bosszúságában elhatározta, hogy megbünteti Vödruka falu népét, még az is lehet, hogy teljesen elpusztítja. Egy szempillantás alatt összeszedte a töl domb lábánál a köveket, amelyek nagy számban hevertek ott, és le akarta velük rombolni Vödruka falut. A düh azonban úgy megnövelte az erejét, hogy a kövek, amelyeket a falura kellett volna dobnia, a falun túl a pásikói erdőbe estek, és senkiben nem tettek kárt. Most már, hogy Nagytől felkelt, bár a szauna után szeretett volna még aludni, nem feküdt le újból pihenni, hanem elbúcsúzott a tamikui tanástól, s hazament a saját birtokára. Miután feleségének, Pirettnek elmesélte a történteket, enni akart, mégpedig káposztalevest. Pirett tűzzel akasztotta az üstöt, maga pedig elindult káposztáért a kertbe, amely Runu szigetén volt. A tengeren keresztül átgánzolt Runura, annyi káposztát rakott a zsákba, amennyit elegendőnek gondolt, s visszasietett, mert mire hazaért már, forrt a víz. Pirett belerakta a káposztát az üstbe, és csak hamar készen volt a megkívánt eredel. Másnap reggel beállítottak Nagytől birtokára, a sörvei küldöttek. Arra kérték nagy alázatosan, hogy legyen a segítségükre, mert azok az ellenséges csapatok, amelyek a Kati partról elmenekültek, a sörvei félszigeten szálltak partra, fosztogatják a népet, rabolják a vagyonát, aki ellenszegül, legyilkolják. Ráadásul a sörveiek helyzetét nehezítette, hogy a fiatalabb, erősebb emberek ez időtájt mind kint voltak a tengeren halászni, ezért a követek igen kérték Nagytölt, hogy embereket is vigyen magával. Hogy küldje azonban olyan gyorsan oda őket? Nagytől hamarosan megtalálta ennek a módját. Először mindkét kabát zsebébe beledugott 10-10 embert, aztán a fejük fölött bevarratta Pirettel a zsebet, majd megint 10 embert rakott a többiek fölé, akik már kiláttak a zseb szélén. Hogy az alsó emberek megfulladjanak levegő hiány, Pirett lyukat vágott a szájuk irányába a kabáton, hogy az emberek ussanak és ki tudjanak látni. Így 40 ember volt töl zsebeiben. Fegyverül két ökrös szekér kereket vett magához, ennek is mindegyik kerekére 20-20 embert rakott, akik közt ott voltak a sörvei küldöttek is. Aztán a hátsó kerekeket is az első kerekekhez kötötte, az első kerekek tengelyét kézbe fogta, és sietve indult sörve felé. Mikor Mápa falu szántóföldjeire ért, összetalálkozott egy ellenséges csapattal. Lerakta az emberét, és így szólt. Utassátok meg, hogy legények vagytok a talpatokon, s győzzétek le őket. Ő maga csak figyelt és irányította a harcot. Mikor Nagytől észrevette, hogy az ellenséges csapat jóval számosabb, és egy saját embere már el is esett, úgy gondolta, legfőbb ideje, hogy ő is beavatkozzék, még mielőtt az emberei közül bárki is segítségért kiáltana. Nagytől nem késlekedett hát, kezébe vette a hátsó kerekeket, spörgetni kezdte őket a tengelyénél fogva. Ez olyan nagy lendülettel és gyorsasággal történt, hogy rövidesen lekaszált, rendmódjára hevert az ellenség a földön. Persze a saját embereit már korábban félre parancsolta. Egy csapat ellenség futásnak eredt, menekült lefelé Mentudombról. Ezt látvány Nagytől, ős a Tidrik színjéből, kezébe kapott egy hatöves fenyőtörzset, ezt hajította az ellenség után, és az utolsó emberig letarolta őket. Mikor Nagytől

a kerekeket pörgette, a bal kerék szöge kiesett. A kerék elrepült, s a kolcsei kocsma mögött esett le az erdőben. Ott a kerék széttört, szörnyű lármát csapva, letarolt az erdőt, felszántott a földet. Azon a helyen máig se nő fa, se fű, hanem tó keletkezett rajta. Szörnyű erővel repülhetett a kerék, ha 5 versztányira esett le, s a földön ekkora pusztítást végzett. Mikor nagy töl a sörvegyiek dolgát elrendezte, és az ellenség halottait a mentői magaslaton eltemettette, megint hazafelé indult. Az embereit ezúttal nem vitte magával, hanem meghagyta nekik, hogy pihenjék ki magukat a sörvegyieknél, aztán menjenek utána. Mikor nagy töl a kölcsei erdőn át kiért a vieristi magaslatra, úgy érezte, hogy kicsi elfáradt a lába. Leheveredett hát oda, ahol 5 út összetalálkozik, és ezért ezt a helyet Vieristinek, azaz 5 keresztnek tartják. Igen. Na most, hát, hol is vagyok, várunk, igen. Igen, itt leheveredik, igen. Mivel a fontos és derekas munka elvégzése miatt igen elégedett volt, 3 napig aludt azon a helyen. A horkolástól rengett a vieristi domb, az összes erdei fenyő rázkódott, s úgy tűnt, hogy az egész sörvefélsziget összedől. A sörvelyek odagyűltek nagy tör nyugvó helyérehez, kiki egy-egy zöld faágat hozott magával, s köszönetük elé, amiért kimentette őket a bajból, nagy tör közelében leszúrták a földbe, majd elmentek. Ezt az esetet a sörvei apák elmesélték a fiaiknak, azok meg továbbadták az ő fiaiknak, így jutott el a történet az én fülemig, én meg így mondom a ti fületekbe, itt a Tilos Rádióban, a mikrofonon keresztül. Aztán lassanként olyan nemzedék nőtt fel sörvén, amely nagy tölt és tetteit nem ismerte, meg a szülei szavára se nagyon hajlott. Azt azonban látták, hogy szüleik, mikor a vieristi útkeresztelődésnél elhaladnak, egy ágat dobnak le az út mellé nagytől emlékezetére, de az okát nem tudakolták. Azt se figyelték meg, hogy az ág zöld-e vagy száraz. Mikor később ők maguk mentek el e hely mellett, ugyanezt tették, oda dobtak egy ágat, zöldet vagy szárazat, mindegy. Idővel hatalmas csomó gaj gyűlt össze. Amikor a fiatalabbaktól megkérdezték, hogy miért teszik ezt, akkor ez volt a tétova válasz. Az nem jó, ha itt csak úgy egyszerűen elhalad az ember. Az nem jó, ha itt csak úgy egyszerűen elhalad az ember. Az nem jó, ha itt csak úgy egyszerűen elhalad az ember. Ez nem jó. Nem jó, ha úgy egyszerűen csak elhalad az ember, csak megy, megy, megy, csak úgy elhalad, hogy az ember csak úgy átmegy ezen a keresztelődésen. Nem jó. A mai nemzedék már ezt se csinálja, és az időfoga földé korrasztotta a vieristi rőzsét. Az ördög, akit a régi öregek öreglegénynek neveztek, Ádáz ellensége volt nagytölnek. Mikor kiszagolta, hogy a sörvelyek barátja és segítője mély álomban nyugodtan pihen, az a fura gondolata támadt, hogy nagytölt a sörvelyekkel együtt vízbe folytja. Ott, ahol most a Szálme folyó folyik, a sörvei földnyelv kiágazik a szigetből, a száraz föld pedig 2 versz a szélességű sincs, egy árkot kezdett taposni az egyik tenger széltől a másikig. És a sörvei földnyelvet el akarta taszítani a nagy szigettől, nagy tölt meg a sörveiekkel együtt bele akarta folytani a tengerbe. Eldri Matz azonban meglátta munka közben, s nyomban tudott a nagy töllel, aki a vieristi útkereszteződésnél aludt. Mikor nagytől tudomást szerzett az öreg legény szándékáról, elment gyorsan Massa Márthoz, s kért tőle egy méh családot. Márt minden további nélkül igen mondott a kérésre, nagytől bement a méhesbe, s útnak indított egy erős méh családot, hogy szurkálják össze az öreg legényt.
Az öreg legény éppen a kipággatanyánál tartott az árokkal, s azon igyekezett, hogy eltaszítsa Száremától a földnyelvet, mikor a négy család odaért. Az állatkák mindjárt nekiestek az öreg legénynek, az ugyan mind a két kezével elsegette őket, de többször is igen nagy szorúságba került, úgyhogy a titkon távolabbról leselkedő Erdély Matt annyira nevetett rajta, hogy görcsált a hasába. Az öreg legény hadonászásából azonban semmi eredmény nem származott, hogy is származhatott volna egy család méhhel szemben. Azok úgy összeszurkálták az öreg legényt, hogy az álláig dagadt az orra fullánkoktól. Az öreg legény megátkozta a méheket, hogy attól az ároktól délre ne tudjanak lakóhelyet találni, de mi haszna származott belőle, a méhek tovább szurkálták. Végül az öreg legénynek nem maradt más hátra, futásnak eredt az északi széllel szemben hazafelé. Nem tudom, hol is lakik valójában. Ördög módjára iszkolt, de ki tud versenyt futni a méhekkel. Hamarosan kiért a hírmusztek a szállóra, ott meglátott egy halom fenyőgajrőzsét, alábújt az öreg legény olyan gyorsan, ahogy a szauna köveken, egy bögre vízgőzzé változik, az öreg legény azután soha nem merészelt a sörvelyek tengerébe folytására gondolni. Nagytől pedig Vieristi mellő Vintri falun át, Abruka szigete mellett egyenesen hazament a birtokára. Hát ez volt a ma esti mese, gyerekek, remélem tetszett nektek az észt és a szamojét történet. Remélem ágyban vagytok, hallgatjátok tovább a Tilos Rádiót.

0: ki, amit érdemel. Egyszer egy szegény öreg vándor mendegélt az úton. Sötétedett, ráestöledett. Elhatározta, hogy betér a legközelebbi házba szállást kérni. Bezörgetett egy szép nagy házablakán.
1: Adjatok szállást éjszakára!
0: Kilépett a házból a gazdagasszony, és rárivalt a vándorra. Jól leteremtette.
2: Mindjárt leoldom az ebet a láncról. Még hogy szállást, hordd el magad!
0: Tovább ment az öreg vándor, meglátott egy szegényes kis házikot, bezörgetett a kis ablakon.
1: Hé, gazda! Adj szállást egy éjszakára!
3: Kerülj beljebb!
0: Szólt ki barátságosan a gazdasszony.
3: Adunk, hogy ne adnánk, csak éld be vele. Szűken vagyunk a házban, nagy a lárma.
0: Belépett a vándor, és látta, hogy kicsiny a házikó. Szűken vannak benne. Sok a gyerek, mindegyiknek rongyos az inge.
1: Miért járnak ilyen rongyosan a gyerekeid? Miért nem varsz nekik új inget?
3: Ugyan miből? Az uram meghalt, magam nevelem a kicsinyeimet, hogy tudnék új inget varni nekik? Még kenyérre sincs mindig pénzünk.
0: Meghallott ezt a vándor, nem szólt rá semmit. Az asszony pedig ételtett az asztalra, és hívta a vándort.
3: Ülj le, tarts velünk!
1: Nem kérek. Nem régettem.
0: Kioldotta a tarisznyáját, előszedett mindent, ami ehető volt, és ő kínálgatta a gyerekeket. Aztán lefeküdt, és nyomban el is aludt. Kora reggel felkelt, megköszönte az asszonynak a szállást, és azt mondta neki búcsúzóul.
1: Amit reggel elkezdesz, azt estig csinálod.
0: Nem értette az asszony a vándor szavait, meg se jegyezte. Kikísérte az öreg embert a kapuba, aztán visszament a házba, és azt gondolta.
3: No, ha még ez a szegény vándor is azt mondja, hogy rongyosak a gyerekeim, akkor mit mondhatnak mások?
0: Elhatározta, hogy abból a néhány vászon darabkából, amilyen van, inget var legalább az egyik gyerekének. Átment a gazdag szomszédasszonyához, elkérte tőle a rőföt, hogy megméri a vásznat, elége arra az egyingre is. Hazatért a szegény asszony a szomszédból, és ment a kamrába. Levette a polcra a vászon darabkát, és méregetni kezdett. Ahogy mérte, a vászon egyre csak nőtt, nem is látszott a vége. Egész nap mérte az asszony a vásznat, csak napszállt akkor ért a végére. Volt miből inget varni magának és a gyerekeinek is.
3: Elég lesz a vászon, amíg élek? Hát erről beszélt reggel a vándor.
0: Értette meg egyszerre a szegény asszony. Este visszaadta a rőföt a gazdag szomszédasszonyának, és elmondta neki, hogy lett tele a kamrája vászonnal az öregember szavára.
2: Ó, miért is nem adtam szállást annak a vándornak?
0: Bánkódott a gazdagasszony, és így kiáltott.
2: Hallod-e, béres? Fogd be gyorsan a lovat! Vágtass a koldus után! Hozd vissza, ha törik, ha szakad! Segíteni kell a szegényeken, én mindig ezt mondtam.
0: A béres nyomban elhajtott, hogy az öreg vándort megkeresse. Csak másnap érte utol. A vándor azonban nem akart visszatérni. Búlna keresztette a fejét a béres. Azt mondta.
4: Ha nem jössz vissza, én bánom. Elkerget a gazdasszony, még a béremet se adja ki.
1: Ne búsulj, legény. Visszamegyek hát, ha úgy kívánod.
0: Felült a kocsira, és elindultak. A gazdagasszony kint állt a kapujában, alig várta már az öreget. Mélyen meghajolt a vándor előtt, mosolygott, bevezette a házba, megetette, megitatta, puha ágyba fektette.
2: Feküdj le, apóka! Pihenj, kedves apóka!
0: Ott maradt az öreg vándor, másnap is, harmadnap is. Evett, ivott, aludt, pipázott. A gazdasszony kínálgatta, kényeztette, nyájas szóval becézgette, de magában mérgelődött.
2: Mikor távol már el innen ez az öreg naplopó?
0: De elkergetni nem merte a vándort. Attól félt, ha kiadja az útját, akkor kárba visz minden fáradtság. A negyedik napon nagy örömére kora reggel szedelőzködni kezdett a vándor. A gazdagasszony kikísérte. Ment az öreg ember a kapu felé, de hallgatott. Kifordul a kapun, még akkor se szól. Az asszony nem állhatta meg, hogy meg ne kérdezze tőle.
2: Mit csináljak ma, mondd meg, apóka?
0: Ránézett az öreg vándor, és azt felelte.
1: Amit reggel csinálsz, azt csinálod estig.
0: Szaladt az asszony a házba, kapta a rőföt, hogy a vásznat mérjen vele. De abban a szempillantásban eltüsszentette magát, akkor áttüsszentett, hogy a tyúkok ilyetten rebbentek meg a dugvaron.
2: Hapsi!
0: Az asszony egész nap tüsszögött, nem tudta abba hagyni. Nem tudott se enni, se inni, se felelni a kérdezősködőknek. Annyit tudott csak, hogy... És amikor leszállt a nap, és egészen besötétedett, csak akkor tudta abba hagyni.

0: A róka meg a tatú. Argentin népmese. Egyszer a róka meg a tatú egyességet kötöttek. A róka odaadta földjét a tatunak, hogy vesse be, a termésen pedig majd megosztoznak. És mivel a tatu nem állt valami okos állat hírében, a róka már jól erőle eltervezte, hogy fogja becsapni.
1: Az idei komám az lesz az enyém, ami a föld fölött terem, a tiéd pedig, ami alatta,
0: mondta a tatunak.
2: Jó van, pajtás, nagyon jó van!
0: A tatu krumplit ültetett, bőtermést takarított be, a róka meg csak haszontalan leveleken rágódhatott. A róka látta, hogy rossz üzletet kötött, ezért a következő évben mást ajánlott a barátjának.
1: Az idejét az lesz az enyém, ami a föld alatt terem, a tiéd pedig, ami a föld felett, ez így igazságos.
2: Jó van, koma, nagyon jól, legyen, ahogy akarod.
0: A tatu buzát vetett. Megtöltötte magtárát kalászokkal, szegény róka komának, meg csak a sor gyökér maradt.
3: Nem fogsz többen becsapni,
0: gondolta a róka.
1: Az idén, mivel az előző években úgy is te jártál jól, az enyém lesz az is, ami a föld alatt, az is, ami a föld felett terem. A tiéd csak az lesz, ami középen nő.
2: Rendben van, koma. Tudod jól, hogy betartom a föltételeket.
0: A tatu kukoricát ültetett. A magtára megtelt csövekkel, a rókának pedig csak a kukorica címere, meg a sok gyökér maradt. Róka koma majd belepusztult a nagy koplalásba. Így bűnhődött meg gonosz szándékáért.

A Tilos Rádió Nové műsorának hírei következnek. Márk résztől és tudta Oxy szervezésében június 13-a és 28-a között a londoni 100 Year Galériában, június 15 és 16-án a Café Otto-ban az 1938 és 2023 között élt Tony Oxley dobosra, tanára és festőre emlékeztek. Oxley rendkívüli improvizatív dobos, zenekarvezető és oktató volt. Emellett termékeny és rendkívül tehetséges, absztrakt, figuratív festő is volt. A 100 Years galériában Combination címmel Tony Oxley festményeiből nyílt kiállítás, ahol a képeket meg is lehetett vásárolni. Oxley feleséget tudta, Oxley azt szeretné, hogy férje munkái eljussanak szerte a világban. A képzőművészet Oxley életének elengedhetetlen része volt, egy újabb módja annak, hogy kifejezze belső önjét, és kapcsolatba kerüljön a külvilággal. Eleinte zenei társa és barátja, a neves kót művész Ellen Davison összefestészetre, akinek hatása nagyon jól látható Oxley 1970-es évekbeli korai műveiben. Oxley 5 évtizeden át kísérletezett különböző stílusokkal, alkotói periódusokkal és módszerekkel. Mind a kiállításon, mint a Confront Recordingsnál a dobos lemezeiből is lehetett vásárolni, bár ezek elég gyorsan elfogytak, pedig a nagy lemezek, legalábbis a magyar vásárlópénztárcájához viszonyítva, elég drágák voltak. A Café Otto június 15-i hétfőjes neve Angular Apron volt. Az Angular Apron eredetileg az általa 1974-ben alapított együttes neve volt, amelyben Dave Holdsworth trombita, Paul Rutherford harsona, Ellen Davy cselló, Barry Guy, nagybőgő és Howard Riley zongora játszott. Oxley Angular Apron címmel egy zeneművet is komponált a zenekar számára, amit az évek során sokszor áthangolt, átalakított az éppen aktuális együtteshez. Egyik ilyen verzió egy 1992-es quintet volt, amelyet Oxley a németországi Bochumban megrendezett Ruhr Jazz Fesztiválon mutatott be. A quintet tagjai Larry Stabin szaxofon, Pat Tomár zongora elektronika, Siro nagybőgő és Manfred Hoff trombita volt. A Café Otto-ban tartott koncerten a quintet egyik tagja, Larry Stubbins, valamint Oxley egy másik régi zenésztársa, Alex McGuire is játszott. A zenekar tagjai Charlotte Caffey trombita, Larry Stubbins tenor szoprán szaxofon, Alex McGuire zongora, Dominic Lash nagybőgő és Mark Wester dob voltak. A második Baptist Travel nevű napon a Celebration Orchestra adott koncertet. Oxley, változatos összetételű nagy zenekara, a Celebration Orchestra 1984-ben lépett fel először, és különböző összetétellel 1998-ig működött. Az általában 15 és 20 tagú együttes nagyrészt vonósokból és több ütőhangszeresből állt, és Oxley grafikus partitúráit adták elő, amelyek gyakran kétnapos előzetes próbát igényeltek. A zenekar számos alkalommal szerepelt a német rádióban és televízióban, és az évek során előadott műveik között szerepeltek olyan nagyra törő alkotások is, mint a Három zongorára, Beszédre, operai énekesre, valamint Skót dudára és dobokra írt darabok. A Café Otto-ban megrendezett keddi zenekar tagjai között volt az együttes eredeti tagjai közül Phil Minton, Matt Wand, Marcio Matos és Phil Waxman. A keddi koncerten a Celebration Orchestra tagjai Phil Minton ének, Los Speyer trombita, Ralph Clarkson harsona, Larry Stubbins tenor szoprán szaxofon, Phil Waxman hegedű elektronika, Tensy Spinks hegedű elektronika, Matt Wand elektronika, Phil Darrent elektronika, Alexander Hawkins zongora, Dee Byron altszaxofon, Tom Ward altszaxofon fuvola, basszus klarinét, Michael Bordon cello, Marcio Matos nagybőgő, Regan Boring, Emil Carlsen és Mark Wester dobok. A Nové híreit hallottátok.

Június 14-én volt, hogy 5 évvel ezelőtt, 72 éves korában elhunyt Keith Tippett, 1947-ben Bristolban született zongorista, zeneszerző, improvizátor és oktató. Több, mint fél évszázadon tartó zenei munkássága olyan műfajokat ölelt fel, mint a jazz rock, a progresszív rock, az improvizált és kortárs zene, valamint a modern jazz. Leginkább szabad improvizációs munkairól ismert, szólóban és a Paul Dummel, Tony Levin, Paul Rogers és Keith Tippett alkotta New Jason kvartettjével. 14 évesen iskolai barátaival megalapította első zenekarát, a hagyományos jazzjátszó Keith Treadlet-t. Bristolban modern jazz triót alapított, és rendszeresen fellépett a bristoli Park Rowe-i Dogout klubban. 1967-ben zenei karrierje érdekében Londonba költözött, ahol jazzklubokba lépett fel. Ösztöndíjjal részt vett a Wellesley Barry Summer School jazz tanfolyamán, ahol találkozott Elton Dean-nel, Nick Evans-el és Mark Shelley-gel, akikkel zenekart alapítottak. A Keith Tippett sextettet felvették egy rezidens fellépésre az Oxford Street-i 100 Clubban, aminek köszönhetően szerződést kötöttek a Polydorral, amely kiadta az 1970-es You Are There, I Am Here, és az 1971-es Dedicated to You, But You Aren't Listening című első két albumukat. 1970-ben feleségül vette Judy Driscoll énekesnőt. Tippett életében kulcsfontosságú szerepet kapott kapcsolata Judy Driscoll-lal, későbbi nevén Judy Tippett-szel, amely 1969-ben zenei munkatársként kezdődött, de hamarosan lelkitársakká váltak, és mély élettársi kapcsolattá alakult. Mintegy 45 éven át éltek egy Bristol külvárosában, Cotswoldban található kisházban. Több dúlemezük is megjelent. Ha minden igaz, valamikor régebben Sárváron is felléptek. 1970-ben a September Energy című hosszabb kompozíciójának előadása érdekében létrehozta a több mint 50 tagú Centipede együttest. A tagok fiatal brit jazz és rock zenészek generációjának zenészei, saját zenekarából, a Keith Tippett Groupból, és számos brit progresszív rock, jazz rock és avantgarde jazz együttesből, köztük a Soft Machine-ből, a Nucleusból és a King Crimsonból, valamint a London School of Music hallgatóiból kerültek az együttesbe. A September Energy 4 tételből vagy koncepcióból állt, amelyek köré a zenekar improvizált. A zenekar először 1970. november 15-én a londoni Lyceum színházban adta előadára volt. Adtak néhány koncertet, amit a zenekar mérete gazdaságilag korlátozott, felvették a September Energy dupla albumot, amely 1971-ben jelent meg az RCA kiadónál. Az album nem fogyott annyira, hogy igazolja a projekt fenntartásának költségeit. 1970 elején Tippett a King Crimson II. In the Wake of Poseidon felvételére létrehozott ideiglenes összetételű zenekarban session zenészként működött közre. A zenekar későbbi két albumán az 1970-es Lizardon, valamint az 1971-es Islandson is játszott. Következő zenekarvezetőként megjelent albumán, az 1972-es Blueprinten már egy jóval kisebb zenekarra dolgozott, amelyben rajta kívül Judy Tippett ének, Roy Bevington basszusgitár és Frank Perry dobos játszott. A zenekar ezután kissé kibővült és megalakult az Howari Lodge, akikkel két albumot vettek fel. Az 1979-ben rögzített The Unlonely Rain Dancerrel kezdte kiadni szóló zongora lemezeit. Az 1980-as évek végén Tippett, Paul Dummel szaxofonok, Paul Rogers nagybőgő és Tony Levin dobos megalapította a tisztán improvizált jazz játszó New Jason Quartettet. Tony Levin 2011-es haláláig 7 albumot adtak ki, majd 2016-ban egy 2010-ben rögzített lemezt.

Idén Tippett halálának 5. évfordulójára két kiadványal is tisztelgett Tippett előtt. Egyrészt In Concert címmel kiadtak egy 1993-as, 2003-as és 2010-es koncertet tartalmazó 3 CD-s New Jason kiadványt. Másrészt Keith Tippett New Jason címmel kiadtak egy Martin Phillips író által interjúk, személyes találkozások, korabeli források és Tippett hangfelvételei alapján összeállított 325 oldalas életrajzi könyvet. A cím Tippett egyik hosszú távú zenei projektjének nevére utal, egy improvizatív kvartetre, amely rendszeres szereplője volt Bristolban tervezett Rare Music Club esteknek. A nevet először Keith lánya Inka találta ki, amikor tanárnője megkérdezte, hogy mivel foglalkozik az apja. New Jason volt az ártatlan válasz. A könyv Richard Williams újságíró előszavával és két korábban kiadatlan anyagot tartalmazó CD-vel jelent meg. Az egyik CD Tippett 1984 márciusában Exeter városban adott kétszedből álló koncertjének rádiófelvételét tartalmazza. A másik CD Kiss Tippett's Art nevű együttesének 1976-os londoni 100 Clubban bemutatkozó koncertjének anyagát tartalmazza, amelyen Elton Dean, Chris Francis, Larry Stubbins, Brian Smith, Mark Sharig, Dick Purse, Nick Evans, Dave Amis, Harry Miller, Louis Moholo és maga Tippett játszik. Ez utóbbi két lemezről fogok játszani.

0: padesés.
1: Fejfaj, meg leteszve valamit, hogy ne basszon szét, mint minden, minden. Résznek a szintet, továbbítok üzeneteket itt le. Galaxis sokkor, napfényéget egy rengeteg okból. Bokkon, csatlan az ostor, ébred szöregem, benne kolostor. Zónákkal látom a telet, rádió jelenben mondják a nevet. Túlél meg túlél az egyet, kibaszott körülmények között nevet. Végleges itt, mert visszacsapátok, visszacsap ismert. Minta, mindig a szintre, mindig a töredék, mindig az ingyen. Az, ami marad, az ami marad, mint a szabból, amit akarnak, egyfele hallad.

zavarja a realitást minden. A repülőgép hangos és nincs epilintén. Ez absztrakt fasz fejeség, fél a napszlap. Nincsen rá relenszer sem okot, csak a sas. A kozmosz töré, súsz, súsz.

végeid jobb. Életedben lenni szentnél, mit lennett a terhetet. Hittetem a tehet lesz az ember. Van aki kipréz a szerkezet, kit tartal, bár folytam fel, hogy ikka rengeteg itt tartal. Zúdnál jobb, már csak zúdnál ott, te kint az embernek szeme, aki megélte, aki